0: katonája.
1: Jó estét kívánok! Pévas János, azaz Bece nevén Panyiga, az Orfeó zenész csoport tagjaként énekelte Fábián Pista nótáját. Ma esti Táncházban című műsorunkban ráemlékezünk, aki augusztus 5-ére víradóra, életének 74. évében hunyt el. A zenész, néprajzkutató, néprajzoktató, a Néptáncosok Szakmai Házának egykori munkatársa, ifjú korában a hazai folk, polbeat és korai táncházas szcéna egyik legsokoldalúbb egyénisége volt. Olvasható a Pévas János Panyigától búcsúzó posztban, a Folk magazin oldalán. Számos zenei formációban megfordult, játszott a Monszun és Gerilla együttesekben, alapítója, dalszerzője, énekese volt az Orfeó zenész csoportnak, majd a Vízöntő együttesnek, amely a magyarországi folkrock és kísérletező világzene egyik úttörője volt. Később a Kolinda, a Mákvirág és a Malév kamarás együttesekben zenélt, énekelt, s volt e zenekarok szövegírója. 1979-ben végzett néprajz és történelem szakon az ELTE bölcsészettudományi karán. Pályafutása során szerkesztőként, szerzőként és szakértőként számos alapvető néprajzi és népzenei kiadvány megvalósításában működött közre, évekig volt a Magyar Televízió népzenei műsorainak szerkesztője. A kutatásait összegző, önálló kötete a Pásztor és Betyárvilág folklórjáról Helybetyárok, Betyárok a népi kultúrában címmel 2012 többen jelent meg. Pályája kezdetén Dömötör Tekla professzor volt a mentora, míg egész életútját meghatározta a legendás koreográfushoz, a Honvéd együttes vezetőjéhez, Novák Ferenc Tatához fűződő mély szakmai és baráti kapcsolata. Munkássága szorosan kötődött a Hagyományok Házához, a Táncház Egyesülethez és a hazai táncházmozgalom háttéranyagainak gondozásához. Egészségi állapota megromlásáig állandó munkatársa és rovatvezetője volt a Folk magazinnak, a két havonta megjelenő országos szakmai folyóiratnak. Nyugdíjba vonulásáig oktatott a Fóti Népművészeti Szakközépiskolában, melynek alapító tanára és a néprajz tantárgy hivatalos tanrendjének kidolgozója volt. Meghívott előadóként oktatott a Magyar Táncművészeti Főiskolán, s gyakran láthattuk őt fesztiválok zsűriében is. Pévas János Panyigára emlékező Táncházban című műsorunkban a Mákvirág együttes felvétele szól, MacPherson balladáját Pévas János Panyiga énekli, majd két általa szerkesztett rádió műsorral emlékezünk Panyigára. 1998-ban az élő népzene sorozatban mutatta be a Kolinda együttes felvételeit, melynek ő is tagja volt. S hadd mondjam el azt is, augusztus 16-án vasárnap délelőtt 10 óra 4 perctől kezdődő Jöttön be jártomba című portréműsorunkban egy 2018-ban Pévas Jánossal, Panyigával készült műsort hallhatnak ismét.

Kedves hallgatóink! A folkmozgalom berkeiben 20 éve világszerte mítosz a Kolinda együttes berobbanása az európai népzenei újjászületés élvonalába a 70-es évek közepén. Napjaink zenei sajtója is a legendás jelzőt használja velük kapcsolatban. Franciaországban megjelent lemezeikről válogatta a mai műsor anyagát Pévas János, az együttes egykori zenésze és szövegírója. Elsőként az 1977-es lemezről hallgassunk meg egy Nagy László verset Dabasi Péter zenéjével. A Kolindára kezdettől jellemző volt a balkáni zenei motívumok ritmusok ötvözése a magyar népzenével.

A Kolinda szövegeiben meghatározó szerepet kapott egyfajta lázadó, szabadságra törekvő magatartásforma megjelenítése. Erre példa a következő betyárballada feldolgozás is, Barna Péterről, a 18. század végének híres szegény legényéről. A szöveg és a dallam először Arany János méltatlanul elfeledett népdalgyűjteményében jelent meg.

A Kolinda korai időszakában a lázadó történelmi magatartásformák iránti érdeklődés a Balkán zenei folklórjához való vonzódással párosult. Ezt tükrözi a Töredékek című nagyobb lélegzetű alkotás, amely a bolgár nép török ellenes harcainak állít emléket. Ezzel búcsúzik önöktől a műsor összeállítója Pévas János. Következő 12. adásunkban még mindig a Kolinda együttes három franciaországi lemezének anyagából válogatunk majd.

0: Táncházban című műsorunkban, melyben az augusztus 5-én elhunyt Pévas Jánosra, becenevén Panyigára emlékezünk, az általa 1998-ban szerkesztett Élő Népzene című műsort hallották, s most következzen ennek a sorozatnak a második adása, melyet szintén Pévas János Panyiga szerkesztett, a Kolinda együttes felvételeiből.
1: Kedves hallgatóink! Az Élő Népzene sorozat 12. adásában az előzőhöz hasonlóan a legendás Kolinda együttes 70-es években megjelent franciaországi lemezeiről válogat Pévas János, az együttes egykori zenésze és szövegírója. A Kolinda sajátos arculatához tartozott a formai kísérletezés. Egy-egy szövegi tartalmi témakör nagyobb lélegzetű kompozíciókban való feldolgozása. Példa erre az 1978-ban megjelent Három árva, amely az egész magyar nyelvterületen, sőt egész Európában elterjedt balladatípus sajátos újrafogalmazása, sűrítése. Ezzel a balladával állítunk emléket Molnár Ferencnek, az együttes azóta elhunyt kiváló fúvósának.

A 70-es évek elején az Orfeó zenekar a rendőri zaklatások miatt Vízöntőre változtatta nevét. Ez a zenekar vált ketté később, s az egyik rész vette fel a Kolinda nevet. A családias kapcsolat azonban megmaradt. A két együttes gyakori tagcseréi főképpen egymás között történtek. Jó példa erre a később már szintén nemzetközi hírű Vízöntő frontembereként nevessé vált Kis Ferenc, aki Kamondi Ágnes közreműködésével alkotta a most következő Rabének című kompozíciót, amely az 1976-os első franciaországi Kolinda lemezen jelent meg.

kedves hallgatóink, ma esti Táncházban című műsorunkban az augusztus 5-én elhunyt Pévas Jánosra, Panyigára emlékeztünk. Az Orfeó zenész csoport, a Vízöntő, a Kolinda, a Mákvirág és a Malév kamarás együttesek tagjára, a Betyárok történetének kutatójára, aki nem mellesleg remek oktató, pedagógus is volt. Táncházban című műsorunkat zárja egy olyan felvétel a Makám és Kolinda együttesek előadásában, melynek szövegírója az augusztus 5-én életének 74. évében elhunyt Pévas János, alias Panyiga volt. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: mai népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A zenekar zenéjében a különböző kelet-európai és balkáni zenei hagyományok, román, magyar, makedón, cigány vagy szerb mellett a jazz és a modern tánczenék kapaszkodnak össze. Ebből a különböző kultúrákat és zenei stílusokat magába foglaló elegyből alakul ki a formációt jellemző egyéni zenei arculat. Ebből a leírásból nem tudnánk egyértelműen beazonosítani, vajon melyik zenekarról lehet szó, hiszen annyian tűztek már ki hasonló célokat az elmúlt évtizedekben.
2: A népzenei nyomozóiroda 543. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

A zenekar az Űrös Banda, melynek hangzása valóban egyedi. Most a 2015-ben megjelent első lemezükről idézzük a Napvilág, Holdvilág című számot. A dal szövege egy eredeti folklór szöveg, amely jó példa arra, hogy a népművészet milyen bátran és mekkora léptékben használ költői képeket. Haragszik a nap a holdra, a hold meg a csillagok a mezőre, én a régi szeretőmre. Egyetlen verszakon belül az érzelem kozmikus távlatokat jár be. A belső békétlenség először két hatalmas égitestre vetül, vagy néhány sor elég, hogy megérkezzen a földre, a rögvalóságunkba, a szívünk közepébe. Erre csak a legnagyobb költők képesek.

0: az Űrös Banda játszott, Básics Branka énekelt. A Népzenei Nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

úgy töntse ki rajtam a bosszúját. Ha haragszik, cibál,

Most is vajon szerető, hagyja a cél a végére, sose felelte meg. Most is olyan szerető,

0: lányák bolonduljak utána. Kócot kötött a hajába, másnak lett a babája. Szombaton este azt mondta a babám, hogy ne járjak, bolonduljak utána. Kócot kötött a hajába, másnak lett a babája.
1: Dankó Rádió, Ózdon FM 105, a magyar zene rádiója.

Pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.

köszöntsem a jelenlévő édesanyákat. Ti vándor felhők fenn az égen, ha majd egyszer kis falunkhoz ég.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

csáros kocsizma, hír csáros kocsizma, kocsizma. Megérdemli az anyány, hír csáros kocsizma, hír csáros kocsizma, kocsizma.

hegyeken, fújnak a szelek, írtam a babámnak szép szerelmeket, megírtam neki, hogy várja valaki, fenn a bécsi hegyeken, de várja valaki.

látsz, de budai kocsma sörrel van tele. Benne a kocsmáros János a neve. Oda megyek én, oszt hitelt veszek én.

az ülembe, cigány húzza a fülembe, még se tudok vigadni. Kény fizető, húgurri füles, aros üveg, sűrös üveg, hányban üves. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden van, hely pedig terni adni. Kény fizető, húgurri füles, aros üveg, sűrös üveg, hányban üves. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, hogy a fene egye meg már megint üres, minden van, hely pedig terni adni. Böske terka, Anna panna, egyik szőke másikban.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bessenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány. A paksi atomerőmű a Duna-Szent Benedek települések között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. A Mi Hazánk szerint az ellenzéki párt ötleteit hajtja végre a kormány a paksi atomerőműnél. A tegnap meghozott intézkedésekre reagálva úgy fogalmaznak, miközben Magyar Péter hétfőn az országgyűlésben meggúnyolódott Toroszkai László és a frakció köztársasági elnök jelöltjének Tóth Mátének a javaslatain, végül pontosan az általuk említett lépéseket hajtja végre a kabinet. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint 6 milliárd 165 millió forintot biztosítanak kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtására az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak a központi költségvetésből. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A folyó tartósan alacsony vízállása egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, a cél az, hogy ezeket az eseteket elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni. Jelenleg is tart a Hungarikum program részeként hozott korábbi döntések áttekintése. A program a mostani formájában nem maradhat fenn, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Hozzátették, a jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott lesz. Kihirdették az ország idei kenyereit és desszertjeit. A pilisi pityókás lett a Szent István napi kenyér, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű magvető lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, a legjobb cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Dombormű avatással és díjátadóval ért véget az 54. tokai írótábor. A háromnapos rendezvényre az egész Kárpát-medencéből érkeztek írók, művészek, kutatók. Az áronapon a Milleniumi Irodalmi Emlékparkban felavatták a 250 éve született Berzsenyi Dánielről készült domborművet, illetve a 90 éve született József Attila díjas helyi író, Pap Tibor arcát ábrázoló alkotást. Ezután elismeréseket adtak át a humán tudományok jeles képviselőinek. Végül az időjárásról, jelenleg 9 és 20 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 16-20 fokot mérnek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen, nagy területen megélénkül, észak-keleten megerősödik a szél, délután 27-32 és este általában 14-18 fok valószínű, nagy tavaink 26 fokosak, az átmeneti enyhülés.

ördögből angyal lehetnél, énekelte Mátrai Zsuzsa. Jó reggelt kívánok, derűs napot! Szeretettel köszöntöm Önöket 2026. augusztus 13-án, csütörtökön a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Ma is hasznos információkat és nagyszerű zenéket hallhatnak. A szerkesztő Nemes Niki, zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is jó rádiózást kívánok! Ebben az órában lesz történelmi visszatekintés, híres születésnaposokról és névnaposokról is szót ejtünk. Hallhatják majd a Messze van a Nyíregyházi kaszárnya című dalt Bangó Margit előadásában. Rózsám, viruló kis rózsám, ezt majd Kalocsai Zsuzsa énekli. Azt a rózsaszín szegfűt pedig Szécsi Pál adja elő. De elsőként itt a Magyar Zene Rádiójában hallgassunk meg egy andalgót Kovács Apollónia előadásában. Kísér Magyari Imre és zenekara. Szórja a nap aranysugarát. Jó reggelt!

0: Egy perc elmúlt, 19:07.
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1704-ben volt a Höchstetti csata. A spanyol örökösödési háborúban az angol expedíciós hadsereg és az osztrák császári haderő a felső Dunánál szétveri a 14. Lajos francia király és szövetségese II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem seregeit. Ezen a napon 1849-ben volt a világosi fegyverletétel, amely egyben a forradalom és szabadságharc végét is jelentette. A teljhatalommal felruházott Görgei Artúr a törzskarával a Bohus kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökével és Frolovval. Magára a fegyverletételre a Szöllősi mezőn került sor. A fegyverletétel után hamarosan megkezdődött a véres megtorlás időszaka. Többeket kivégeztek, másokat pedig börtönbe zártak. 1961-et írunk, a keletnémet állampolgárok egyre fokozódó mérvű elvándorlása miatt Berlinben az NDG hatóságai nagy létszámú csapatokkal lezárják a város nyugati szektorainak az NDK-val érintkező korábban nyitott határvonalát, bel- és külterületeken egyaránt. A zárás vonala mentén előbb drótakadályokból, később egyre összetettebb műszaki megoldásokból az NDK területén épül ki a vasfüggöny legismertebb objektuma, a várost 28 éven át kettévágó berlini fal. 1997-ben elindult a South Park amerikai animációs vígjáték sorozat. 2004. augusztus 13-án megkezdődnek a nyári olimpiai játékok Athénban, ahol összesen 17 érmet szereztünk, 8 arany, 6 ezüst és 3 bronzérmet. 2007-ben 40 utas könnyebb sérüléseket szenved, amikor egy Isztambulból induló komp összeütközik az ukrán Szemjon Rudnyev nevű teherhajóval. Szintén 2007-ben történt, amikor kisiklott a Moszkvából Szentpétervárra tartó Nyevszkij Express Malaja Vizera közelében, amikor egy házilag készített szerkezet felrobbant alatta. Eddig tartott a múlt, most vissza a jelenbe. Következzék Mészáros János Elek, Bangó János és zenekarával. Kecskebéka felmászott a fűzfára. Ébredjenek velem!

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Ma is a napsütésé lesz a főszerep. Csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, elsősorban északkeleten erős az északkeleti, északi szél. Délután 27 és 32 fok várható. Ma ünnepli névnapját Elena, Emőt, Hippolit, Ince. Na de a fő névnapos Ipoly. Az Ipoly a Hippolit régi magyar alakváltozata. A Hippolit görög mitológiai eredetű név, a Hippolytos latinosított formájából ered. Jelentése lovakat kifogó, eloldozó. Női párja Hippolita. És ha már Hippolit, bizonyára sokan ismerik és szeretik az 1931-ben bemutatott fekete-fehér magyar filmvégjátékot, a második magyar hangosfilmet, melynek címe Hippolita lakály. Boldog névnapot kívánunk! Bohács István felvételével megyünk tovább. Kísér Baranyai István és zenekara. Galamb szívet örököltem az édesanyámtól. Derűs napot!

0: 5 perc múlva 3:47.
1: Dankó kalendárium. A nap híres szülöttei.
0: 127 évvel ezelőtt született 1899-ben a borzongatás és a feszültségkeltés nagymestere Alfred Hitchcock, Golden Globe-díjas angol születésű amerikai filmrendező és producer. Hitchcock jóval több volt, mint egy hollywoodi nagyágyú, a 20. század meghatározó modern művésze, akinek jelentősége messze túlmutat a filmművészet határain. 1921-ben született Sarkadi Imre Kossuth díjas és háromszoros József Attila díjas író, újságíró, dramaturg. A magyar parasztság 1945 utáni átalakulásának ihletett krónikása, valamint a modern társadalom erkölcsi problémáinak újszerű, drámai hangvételű ábrázolója volt. Ezen a napon született 1926-ban Fidel Castro, kubai forradalmár, politikus, aki 1965 és 2008 között Kuba első számú vezetője volt. 1942-ben született Hunyadi György, szociálpszichológus, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 1946-ban született ezen a napon Hunyadkürti István, Jászai Mari díjas, színész. 77 évvel ezelőtt, 1949-ben született Philippe Petit, francia artista, kötéltáncos, pantomim művész, akit az 1974-ben a World Trade Center két tornya között bemutatott illegális drótkötél mutatvány tett híressé. Az illegálisan szervezett mutatvány 45 percig tartott és felkeltette a világsajtó figyelmét. 1959-ben született Kis János, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas balettművész, balettigazgató, érdemes művész, a Győri Balett és a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Ma ünnepli születésnapját Faludi Judit, Liszt Ferenc díjas csellóművész, érdemes művész. És 1984-ben született Madaras Gergely, karmester. Boldog születésnapot kívánunk! És van egy érdekes információnk még, aki nem tudta volna, én is ezek közé tartozom. Ma van a balkezesek világnapja. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket. Szent Irmai Ákos zeneszerző tudomásunk szerint nem balkezes, de a jobbkezesek táborát erősítve kiváló dalokat szerzett. Tematikus hétvégénken az ő felvételeiből válogatunk. Most egyetemi tanulmányairól mesél.
2: Nagyon jól ment a matematika és a fizika is, és amikor jött az egyetem, két helyre felvételiztem, mert lehetett ilyen műszakira és lehetett művészetire. A műszakira azonnal fölvettek, és jött volna a zenei pálya. Érettségig én nagyon komoly zenét tanultam, zongorán természetesen, és nagyon jól ment minden. Mellette, amikor jött a beat korszak, akkor minden fiatal tánczenét nem engedett játszani a zongoratanárom, helyette gitárt vettem a kezembe, és akkor gitároztam. És jött az egy a felvétel, hát mintha nem volt nagyon jó zenei képzettségem, ezért a zeneművészetére, én zeneszerzésre és karmesterre jelentkeztem. Nem akarok mentegetőzni, de úgy kivágtak, mint a csuda. Tehát nem volt alapom. És a Műszaki Egyetemre rögtön felvettek, és akkor följöttem Pestre két bőröndel, meg a gitáromat azt hoztam, és azt mondtam, hogy na most akkor a zenének vége. Na mostan az egyetemen pont akkor végzett a Benkó Sanyi, aki újjá akarta szervezni a zenekarát. Oda hívott, és eleve gitározni, mentem oda a Benkó Dixielandbe, de néha zongoráztam is.
0: Ha már a matek szóba került, mindannyian tudjuk, hogy 7x7 az 49. Ám Szent Irmai Ákos és Bradányi Iván szerzeménye ennél egy kicsit nagyvonalúbb. Most Sunyovszky Szilvia és Szilágyi Tibor következik. 7x7 az majdnem 50. Jó reggelt!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Hogyha ír majd édes anyám, írjon

esik-esi csöndesen. Lepereg az ereszen, az ereszen.

reggelt kívánok! Hamarosan véget ér első óránk, és jönnek a hírek. Addig a Budapest Bár játszik. Csík József felvételével kezdjük a következő zenei óránkat. Rózsa, rózsa, sárga rózsa. Várom vissza önöket. Erős napot!

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Olt Tamás színész rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Kaposvári Egyetem s az Erdélyben tanult vezetési stratégia, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Karinthy Színház igazgatójaként milyen repertoárral várja ősztől a színházba járók táborát. Vasárnap Aradi Tibor színész humoristával beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a vendéglátásban szerzett tapasztalatait mennyire tudta hasznosítani színpadi megnyilvánulásaiban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Varga Ferenc Józseffel való közös munka mennyire befolyásolja saját művészi koncepcióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Testvérharc, széthúzás, melviszály.
3: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
2: Küzdelem az áhított célért.
4: Isten házában vagy fia!
2: De a szenvedélyek mögött
5: mindenáron megvédelmezi az országot.
2: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró, Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az első eljős elsőjesztendő bárkamár Pakson, a másodikért útban van Mohácsra a vontató hajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenék küszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan idéglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsőjesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Környezetvédelmi vizsgálat indult almásfüzítőnél a Vörösi Szabtározó alatti Duna szakaszon. Horgászok vették észre, hogy az alacsony vízállás miatt több helyen barnás színű, szokatlan szagú anyag tört fel és keveredik a Duna vizébe. A szakemberek a helyszínen csaknem 30 mintát vettek, hogy minél pontosabban képet kapjanak a víz és a feltörő anyag összetételéről. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett képviselői cikluskorlát és az alkotmánybíró korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Tovább emelkedett a Kolumbiát sújtó erős földrengés áldozatainak száma. A jelenlegi adatok szerint 265-en meghaltak, és mintegy 3500-an megsérültek. Emellett csaknem 500 embert még keresnek, és több mint 11 000 otthon megsemmisült. Tegnap a hatóságok még 241-ről 216-ra lefelé módosították a halálos áldozatok számát. A hétfői 7,4-es erősségű földrengős jelentős pusztítást okozott az ország nyugati részén. Az elhunytak emlékére 3 napos nemzeti gyászt rendeltek el a latin-amerikai országban. Csaknem 30 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Boeing repülő gyártó céget egy chicagói esküdtszék egy 2019-es tragikus repülőgép szerencsétlenség miatt. Az összeget az etióp légitársaság járatán elhunyt egyik ír ENSZ mérnök felesége kapja, aki beperelte a gyárat. A katasztrófában 157-en vesztették életüket, a Boeing már évekkel ezelőtt elismerte, hogy a 737 MAX 8-as típusú gép egyik szoftverének hibája több balesethez is hozzájárult. Minden idők egyik legnagyobb tűzijátékának nyilvánították az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából július 4-én este tartott washingtoni látványosságot. A szervezők 840 000 rakétát lőttek le a levegőbe a főváros több helyszínéről. Az impozáns méretű, mint egy 3/4 órás fényjáték ezzel hivatalosan is bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Itthon országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, időnként lehetnek fátyolfelhők, nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél, délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű, nagy tavaink 26 fokosak.
0: Derűs napot! A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

0: nagy dal.
1: Derűs napot, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. 2026. augusztus 13-án csütörtökön itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Ebben az órában ellátogatunk a nap településére, természetesen napi népzenei szótárunk is lesz, és nagyszerű zenével várom önöket. Elhangzik majd Érsekújvár Rosnyó Komárom Madarász Katalintól. Kár itt minden dumáért, Igó Éva és Méhes László énekli a duettet a Csókos asszony című operettből, és jön majd a Vidéki lány Eszményi Viktória előadásában. De most itt a Magyar Zene Rádiójában Máté Péter énekel. Úgy ég, úgy fáj. Ébredjenek velünk!

0: Dankó Rádió. Letenyén FM 103,8. A magyar zene rádiója.
1: Érsek újvár, rossz nyom!

weg. Voordat waar lakroos aan effen de weg. Nee, dat zijn we.

Jó reggelt kívánok, terüst napot! A mikrofonnál Egri József. Talán nem is gondolnánk, de a barátságos külsejű karszárnyú delfin az óceán egyik legfélelmetesebb ragadozója. Bár gyakran gyilkos bálnának nevezik, a delfinfélék családjának legnagyobb tagja. Családi csoportokban élnek, és vadászat közben is szorosan együttműködnek. Táplálékuk igen változatos. Egyes csoportok főként halakat fogyasztanak, mások fókákra, kisebb cettekre, tengeri madarakra, vagy akár cápákra is vadásznak. A fiatalok az idősebbektől tanulják el a különböző vadászati módszereket. Az ember elleni támadások a természetben rendkívül ritkák, mivel nem tekintenek bennünket természetes zsákmánynak. A karcárnyú delfin tehát nem csak félelmetes ragadozó, hanem az óceán egyik legintelligensebb lakója is. Mori Enikő felvételével megyünk tovább. Boldogság, gyere haza! Jó reggelt!

0: gyereket. Összeletném az egyiket, három közül a szepiket.
1: Jó reggelt kívánok, derűs napot! Szerencsére balesetről nem kaptunk hírt, viszont erős a forgalom a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópálya bevezető szakaszán és az M4-es autóúton üllők közelében is. Az egyes főúton Óbarok térségében aszfaltmarást végeznek. Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád-Bátaszék-Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. Vezessenek körültekintően. Nem sokára jön a Nap települése, és annyit elárulhatok, hogy ez a település a Mátra-hegység lábánál, a Zagyva völgyében fekszik, ott, ahol a folyó völgye a hegyek közül kilépve kiszélesedik. Talán sokan már sejtik is, hogy melyik helységet mutatjuk be önöknek, de amíg ez kiderül, addig még zenélünk. Most következik Érika hajlik a búzakalász, Fonyó Barbara előadásában, Tordai Zoltáni zenekara kíséretével. Utána pedig Szántai Ildikó énekel itt a Dankó Rádióban. Szélkakas jár fenn a házon. Jó reggelt!

0: 5 perc múlva 3:48.
1: Hentidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó rádióban.
0: A Mátra-hegység lábánál, a Zagyva völgyében fekszik Szurdok püspöki. Ott, ahol a folyó völgye a hegyek közül kilépve kiszélesedik. Keletről a Mátra nyugati nyúlványa, délről a Nagy Hársas, nyugatról pedig a Cserhát-hegység dombokká szelidülő lankái határolják. Szurdok püspöki nevének első része az itt található hegyek között kanyargó Szurdok völgyből ered, mivel a község a Szurdok bejáratánál fekszik. A püspöki az egykori tulajdonost jelöli, ugyanis a falu egyike annak a 10 településnek, melyeket Szent István 1004-ben adományozott az általa alapított egri püspökségnek. A 19. század közepéig a lakosság szinte kizárólag a mezőgazdaságból élt. Ekkor itt is elkezdődött az iparosítás. A község határában megépült a 60 losonc vasútvonal. A Szurdok völgyében kőbányát nyitottak, kőzúzóval, kisvasúttal. A vasút mellé pedig feldolgozó üzemet építettek. A község összeépült Zagyva Szent Jakabbal, majd 1925-ben hivatalosan is egyesült a két település. Aki ellátogat Szurdok püspökibe, meglátogathatja a népi pincesort, a múltunk házát, a Szent Keresztkutat, mely a Hollós dombon található. Nem messze a kuttól van egy barlang, ahol régen, sok éven keresztül remeték éltek. Ők őrizték ennek a helynek a titkát. Ha módjuk van rá, látogassanak el önök is Szurdok püspökibe. Eszményi Viktória felvételével megyünk tovább, mégpedig következik a Vidéki Lány vagyok. Jó rádiózást!

Jó reggelt kívánok! Hamarosan érkezik napi népzenei szótárunk, melyben a Zűrös Banda első lemezéről válogatnak kollégáink. Zalatnai Sarolta felvételével indítjuk következő zenei óránkat. Fák, virágok, fény. Várom vissza önöket 8 óra után is. Derűs napot!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az együttes a magyar nép- és világzenei szintér kimagasló zenekarainak tagjaiból verbuválódott. A zenekar alapításban a tagokat összekötő több éves barátság mellett leginkább az játszott szerepet, hogy mindannyian rajonganak a magyar és a modern balkáni zenéért. Csupán ennyi a leírás az Űrös Banda hivatalos oldalán. Ezen a héten az első lemezükről válogatunk.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 544. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Ha nem fújnak most olyan Szelek című számot, érzelmes hegedű játék vezeti be. Magány, érzelmi elszigeteltség, emlékek. Mondhatnánk, hogy ezek modern érzelmek, mégis folyamatosan megjelennek a folklór szövegekben. Hiába az átfalusi közösségek szabályrendszere, mintha az egyéni megélést nem lehetne mederben tartani. Ahogy a szöveg felidézi éneklőjének élményeit, úgy hömpög lassan a zene, megelőlegezve, hogy a feloldozás nincs közel.

0: Az űrös banda játszott, Básics Branka énekelt. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi Atomerőmű és Duna-Szent Benedek települések között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Megfékezték a lángokat a tűzoltók Sói és Öskü között, ahol tegnap délután mintegy 160 hektárnyi területen gyulladt ki az aljnövényzet a 8-as főút mellett. Az oltásban a hivatásos és önkéntes tűzoltók mellett két honvédelmi helikopter és civil lakosok is részt vettek. A szakaszon már járható a 8-as főút és közlekednek a vonatok is. Az amerikai légvédelmi Patriot rakéta készlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Volodymyr Zelenszky hangsúlyozta, hogy a szállítmányokkal átvészelhetnék a közelgő telet és megvédhetnék a civil lakosságot. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Lezuhant egy katonai helikopter Texas államban. A szerencsétlenségben két katona meghalt. Rövid időn belül ez volt a második súlyos légibaleset az amerikai hadseregben. Június közepén egy B-52-es nehéz bombázó zuhant le Kaliforniában, röviddel a felszállás után. A fedélzeten tartózkodó 8 ember életét vesztette. Több mint 750 ezer feltételezett 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a közösségi óriás. A törlésekkel a cég a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánja megelőzni. Több mint 300 kilométeres sávban borított a sötétségbe Európa egyes részeit a tegnapi teljes napfogyatkozás. A ritka természeti jelenséget Portugália egy része mellett főként Spanyolországból lehetett a legtisztábban követni, miközben a kontinens többi területén részleges takarás volt látható. A teljes napfogyatkozás Észak-Szibériában kezdődött, a hold árnyéka ívet írt le Grönland és Izland felett, majd az árnyéksáv végül a Balear-szigeteknél hagyta el a szárazföldet. Híreink végén az időjárásról. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, este 14-18 fok valószínű. Nagy tavaink 26 fokosak, az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
2: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat itt a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában, 2026. augusztus 13-án, csütörtökön. A mikrofonnál Egri József. Ebben az órában lesznek az egészségpercek, és jön egy új recept is. Nagyszerű dolgokat választottunk. Három bokor saláta, énekli hamarosan Bányai Márton. Csuda jó kedvem van, Kis Zoltán előadásában hallgatjuk majd meg, és jön az iskolatáska Tóth Verától. De elsőként itt a Magyar Zene Rádiójában Besenyei Ferenc felvétele következik, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséretével. Baj van, nagy baj. Ébredjenek vele!

0: Fehér tányérba rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom. Fehér tányérba rakják, a legénynek úgy adják, kis angyalom.
1: Dankó Rádió.

0: Ez is a Dankó Rádió.
1: Nagy ajándék életünkben egy igaz barátnő, akivel a jó viszonyt nem fátyolozza felhő. Testi-lelki jó barátném van én nekem is, kapcsolatunk megbízható, sosem labilis. És mivel a gusztusunk is szinte azonos, elszerette szeretőmet a kis aranyos.

barátnőm bajba került, anyagilag persze. Eladtam a nyaralómat, hogy ez kisegítse. Hónap végén megadja, ennek egy éve már. No, de ezért összeveszni úgy gondolom kár. Elkérte a gyöngysoromat, csak hogy szép legyen. Én már tudom, azt se látom, tán már sohasem. Autómmal ő jár, pénz benzinre tőlem kér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Minden lány életében eljön az az óra, amikor a kérő szóra az igent kimondja. Barátném is ott volt, s mulatott a lagziban. De már akkor láttam, hogy nem fér a bugyiban. Addig-addig kerülgette az én uramat, hogy még ott a ruhatárban alatta maradt. El is váltam nyomban, de hát ez is belefér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Az opera bálba menni sok jóval kecsegtet. Kaptam oda meghívót, de nem kettőt, csak egyet. Rendeltem egy ruhát, mondták, egyedi darab. Ám ez nem volt igaz, mert egy példány még maradt.

0: a barátságunk ennyit már nem ért.
1: 8:49.
2: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
1: A nyári melegben vagy egy kiadós edzés után, ha izomgörcsöket, fáradtságot és szédülést tapasztalunk, legtöbben automatikusan magnézium hiányra gyanakszunk. A valóságban azonban az izzadsággal nem ez a nyomelem távozik a leggyorsabban szervezetünkből. Izzadás során az átlagos emberi test óránként körülbelül 0,5-1 liter folyadékot veszít el. Az izzadás során csökken szervezetünk nátrium szintje, így sót veszítünk, ami lecsökkenti szervezetünkben a keringő vér térfogatát. A kloridok, a savbázis egyensúly őrei a nátrium partnereként távoznak a szervezetünkből. A kálium a stabil szívritmus motorja, alapvető az izmok működéséhez és a megfelelő szívritmus fenntartásához. Egy normál napon a sima vízfogyasztás mellett a zöldségekben, gyümölcsökben mértékletes sóban dús étrend segítségével lehet pótolni a felsorolt ásványi anyagokat. Ha erőteljesebb munkát végzünk, keményebb edzést tartunk, pótoljuk paradicsomlével a hiányt. Gazdag nátriumban, káliumban és C-vitaminban. Így mesterséges adalékok nélkül képes gyorsan helyreállítani a szervezet kibillent elektrolit egyensúlyát. Vigyázzunk egészségünkre! Most pedig hallgassuk meg Gáspár Annitól a Hajlika jegenye című nótát. Kísér Miskolci Balogh Zoltán és zenekara. Jó rádiózást!

Jó reggelt kívánok! A folytatásban Pere János felvétele következik, az Akácos út. Majd utána egy andalgót hallgatunk meg Karcagi Nagy Zoltántól. Rózsafa bólogat a kert közepén. Ezt követően pedig Dániel Gábor énekel arról, hogy szádogál a fecske. De most itt a Dankó Rádióban elsőként világzene következik a Napos Oldal előadásában. Sajnálom, hogy így esett. Este 9 órától pedig még több világzenével találkozhatnak. Jó rádiózást!

0: perc múlva 3:49.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Mai ebédünk a krémes zöldborsó főzelék. Hozzávalók: 1 kg zöldborsó, 3 g vaj, 3 evőkanál finomliszt, 4 dl főzőtejszín, 5 dl alaplé, 1 evőkanál cukor, 1 csokor petrezselyen, só, bors, ízlés szerint. A zöldborsót tisztítsuk meg, mossuk át, majd csepegtessük le. A borsót kevés vajon vagy olajon pároljuk pár percig egy edényben. Adjuk hozzá a friss petrezselymet, majd a lisztet, és pirítsuk meg kicsit. Öntsük fel a tejszínnel és az alaplével, majd sózzuk meg, borsozzuk, adjuk hozzá a cukrot, és főzzük addig, amíg a borsó teljesen megpuhul, a lé pedig felforr. Ezután egy botmixer segítségével turmixoljuk össze a főzeléket. Nem szükséges az összes borsót leturmixolni, elég addig, amíg szép zöld színe nem lesz. Fasírtal, egy kis pörköltel, vagy főtt tojással fogyaszthatjuk. Jó étvágyat kívánok! Ha már a receptben a petrezselyem is előkerült, maradjunk még egy kicsit ennél a friss, zöld fűszernövénynél. Igaz, most már nem a konyhában, hanem dalban. Szász Kati énekel, zöld a petrezselyem, kísér Baranyai István és zenekara. Utána pedig jön az iskolatáska Kovács Verával. Jó reggelt!

Jó reggelt kívánok, derűs napot! Tegnap beszéltünk a részleges napfogyatkozásról és a hullócsillagokról. Este pedig abban a szerencsés helyzetben volt részem, hogy ismét több hullócsillagot láttam. Ennek kapcsán jutott eszembe, hogy olvastam arról, hogy 2013. augusztusában újabb kisbolygót fedezett fel Sárnecki Krisztián csillagász a Piszkéstetői Obszervatóriumban végzett megfigyelései során. Az égitest most már hivatalosan is Presser Gábor, a legendás zeneszerző, zongorista és énekes nevét viseli. Most az LGT felvételével megyünk tovább. Neked írom a dalt.

reggelt kívánok! Önök a Dankó Rádiót hallgatják. Nem sokára jönnek a legfrissebb hírek, addig Csóka Gyula is zenekara játszik. Egy csárdással indul következő zenei óránk Karina Enikővel. Nyisd ki, anyám, a virágos ablakot! Maradjanak velünk, derűs napot!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi Atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek 2 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Az integritás hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását. A hatóság közölte, hogy az intézkedés az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen, és a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok töröltethetik magukat a névjegyzékből. Hangsúlyozták, hogy jogilag meghatározott körökről van szó, és céljuk nem a megbélyegzést, hanem a további visszaélések megelőzése, valamint a közbeszerzések tisztaságának megteremtése. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvény módosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványban kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az alkotmánybírók korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbuszpályaudvar, P plusz R parkoló épül, és megújul a 87-es főút egy szakasza, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Emellett megújulnak a zöld felületek, korszerű vizuális és hangos utas tájékoztató rendszert, valamint térfigyelő kamerákat is telepítenek. Az Odessa környéki kikötői infrastruktúrát támadta az orosz hadsereg az éjjel. Izmaili járásban egy nő súlyosan megsebesült, és a drónok becsapódása több helyen tüzet okozott. Közben ukrán lövedékek miatt szintén tűz ütött ki a baskírföldi Szalavat ipari negyedében. A régió központjában, Ufában több repülőteret töröltek, az elcsatolt Szevasztopolban pedig áramszünetet okoztak az ukrán dróntámadások. Az amerikai légvédelmi Patriot rakéta készlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a szállítmányokkal átvészelhetnék a közelgő telet és megvédhetnék a civil lakosságot. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Az időjárásról országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késve este 14-18 fok valószínű. 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Dankó Rádió reggeli műsora Egri Józseffel.

Van a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Egri József. Ebben az órában lesz születésnapos köszöntés, és gyönyörű dallamokkal tesszük különlegessé az órát. A gyimesi hegyek alján vadvirágok nyílnak, énekli majd Benedek Fi Katalin. Nem tudok élni nélküled az Apostoltól, és jön az Isztambul Dolly előadásában. De most itt a Magyar Zene Rádiójában operett következik, mégpedig Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből, a Hajmási Péter, Hajmási Pál, Dancs Anna Mari és Laki Péter előadásában. Kísér ifjabb Berki Béla és zenekara. Derűs napot!

0: egyik hűlem lesz és megcsal, megyek a másikhoz, majd az megvigasztal.
1: Most egy kedves hallgatót hívunk, mert szeretnénk felköszönteni születésnapi alkalmából. Jó napot kívánok! Egri József vagyok a Dankó Rádiótól. Szabó Lászlónéval szeretnék beszélni. Önnek van egy nagyon kedves ismerőse, dr. Gruber Nándor Nándi, igaz?
2: Igen.
1: Felhívott minket, hogy a taktársak nevében szeretné önt felköszönteni. Ezért most engedje meg, hogy a Dankó Rádió és a Dankó család nevében nagyon boldog születésnapot kívánjunk önnek.
2: Köszönöm szépen a hívásukat, nagyon meglepett. Hát majd külön köszönöm majd a feladónak.
1: Viszont hallásra is szép
2: köszönöm,
1: napot kívánom.
2: Viszont hallásra, köszönöm.
1: Most Demjén Ferenc énekel.

0: Halló, szívem.
1: Igen, szívem.
0: Hogy aludtál, szívem?
1: Jól aludtam, szívem.
0: Halló, szívem.
1: Tessék, szívem.
0: Éjjel álmodtam ám.
1: Én is álmodtam ám.
0: Kiről, szívem?
1: Rólad, szívem.
0: Én meg rólad bizony.
1: Ezt csak mondod, tudom.
0: Hidd el nekem.
1: De nem hiszem.
0: Esküszöm, kedvesem. Tudod te jól?
1: Mit tudjak jól?
0: Tegnap más volt ez még.
1: Szeret, látja az ég.
0: Csak szerettelek.
1: Mi van veled?
0: Ma imádlak, szívem. Adj most, szívem.
1: Mit édesem?
0: Egy csókocskát.
1: Hallgatok rád.
0: De ehhez kell.
1: Ehhez mi kell?
0: Az, hogy itt légy velem. Figyelj, szívem!
1: Hallom, szívem!
0: Lám az autó lenne.
1: Jaj, te is itt vagy már!
0: Visz

0: Halló. Halló.
1: Jó reggelt kívánok! A csütörtöki aranylemezekből az is kiderült, mi inspirálta és hogyan született Pályer András és S. Nagy István slágere, az Alfa Romeo. És milyen vakmerőség kellett ahhoz, hogy Kós János énekelhesse el. Előadásában meg is hallgathatják az örökzöldet a műsorban. Most azonban az M7-es következik. Nem lehet boldogságot venni.

betört virág az út porán, egy bús akkord a zongorán. Ilyen vagyok, te nélküled, nem igaz, hogy elfeledtelek.

voltak nekem. Szólt Desiré, most, hogy emlékezem, micsoda egy zűrzavar, hány tévedés, tán hazudtam is, és volt egy kevés, volt egy kevés, nem is tudom, hogy mondjam ezt. Talán volt egy-ké este, ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak

Vezet. Már senki sem meg nem nevezi azt a kevés, azt a kevés, nem is tudom, hogy micsodát, amiben voltam szereplő, már pedig ahogy ez kinéz, megnémulok, és az a kevés is tűnni fog, az a kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt,

Elérkezett az idő, hogy ismét felidézzünk néhány emlékezetes Dankó klubos pillanatot. 2016-ban Csíkszeredán és Kézdi vásárhelyen jártunk, ahol Dócs Péter a 67-es út című dalt adta elő. 2025. decemberében pedig a Magyar Zeneházában megrendezett Dankó gálán Dolly a közönség nagy örömére elénekelte az Isztambult. Ez a pillanat számomra is felejthetetlen marad, hiszen Budai Beatrixszel és Bojtos Lucával együtt mi hárman vokáloztunk Dolly mögött. Végül 2019-be Cseppelre is visszalepítjük Önöket, ahol Szigeti Fercsi előadásában csendült fel a Falevél, Falevél, neked mondom el című dal. Jó szórakozást kívánunk!

hamarosan 10 óra lesz. Köszönöm, hogy velem tartottak ma is. Vármegyéről Vármegyére című rovatunk következik hamarosan. A hírek után jön az Aranylemezek, Tölgyi Kriszta műsora, és szebbnél szebb örökzöld dallamokat hallhatnak majd. 12 óra után jó ebédhez szól a nóta, Budai Beatrix várja a nóta szeretők kedves hallgatókat. 14 órától pedig szívküldi szívnek szívesen. A házigazda Gál Zoltán teljesíti az önök zenei kívánságát. Szeretettel várom önöket holnap reggel 6 órakor. Ébredjenek velem! További jó rádiózást kívánok! A szerkesztő Nemes Niki, zenei szerkesztő Szabó Tamás és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Egri József. Most Zsoldos Imre játszik. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra! Derűs!

0: Vármegyéről Vármegyére. Nógrád.
1: Libavilág a Zagyva partján. A szurdok püspöki libakultusz. Nógrád vármegyében a Mátra és a Cserhát ölelésében járunk. Arra felé jó néhányan emlékezhetnek még azokra az időkre, amikor szurdok püspöki határában több tízezer fehér tollas jószág legelészett, hószínűre festve a zöld előmezőket. Akkoriban nem akadt olyan porta, ahol ne neveltek volna néhány tucat libát a településem. 2008 óta a szurdok püspöki tiszta életéért egyesület tagjai fáradoznak, hogy ezt a régi életformát felelevenítsék, és a mai fiatal generációt is megismertessék a libázás szépségeivel, és persze nehézségeivel is. Azért szervezik meg a Liba Fesztivált, hogy a faluban egyre többen tartsanak újra ludat. A színpadon lúdanyónak és büszke gácsérnak öltöztetett tollasok totyognak. A gyerekek libás népdalokat énekelnek, bemutatják a gazdag hagyományt, libás játékokat játszanak. Ezek az életképek olyanok, mint amikor a szülők, nagyszülők mesélnek. A sátrakban serény munka zajlik. Mindenki megláthatja a tollfosztás, a kenőtoll és a tollseprő készítés fortéjait. Előkerülnek Posné Valus Piroska írásai szülő faluja múltjáról. A Liba Fesztivál legfőbb vonzereje minden bizonnyal a gasztronómia. A helyben nevelt és feldolgozott libákból készült finomságokért, a libasültért, a libamáért, a libazsíros kenyérért, a libatepertőért messze földről is eljönnek a vendégek, akiknek szurdok püspökiről mára újra a liba jut rögtön az eszébe.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Olt Tamás színész rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Kaposvári Egyetem s az Erdélyben tanult vezetési stratégia, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Karinthy Színház igazgatójaként milyen repertoárral várja ősztől a színházba járók táborát. Vasárnap Aradi Tibor színész humoristával beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a vendéglátásban szerzett tapasztalatait mennyire tudta hasznosítani színpadi megnyilvánulásaiban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Varga Ferenc Józseffel való közös munka mennyire befolyásolja saját művészi koncepcióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
4: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
5: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
4: Küzdelem az áhított célért.
6: Isten házában vagy, fiam!
4: De a szenvedélyek mögött
7: mindenáron megvédelmezi az országot.
4: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró, Szakra Korona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben, félpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
11: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Már Pakson van az első bárka, amelyet szükség esetén elsüllyeszthetnek, hogy megemeljék a Duna vízszintjét. A másodikként útban van Mohácsra vontató hajó. A kormány tegnap döntött arról, hogy készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát erre a célra. Emellett elrendelték egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Az export jelentős bővülésének köszönhetően emelkedett az ipari termelés júniusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kivitel több mint 11%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A növekedést főként a járműgyártás és az elektronikai szektor teljesítménye eredményezte. Augusztus végén elkezdődik a kőszegi közlekedési csomópont kivitelezése. A beruházásban új autóbuszpályaudvar, PR parkoló épülés megújul a 87-es főút egy szakasza, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, hogy a 2,5 milliárd forintos fejlesztésben egyebek mellett meghosszabbítják a közös vasúti autóbuszos peront, 3 fedett utasváróval és egy klimatizált peronváróval. Emellett megújulnak a zöld felületek, korszerű vizuális és hangos utastájékoztató rendszert, valamint térfigyelő kamerákat is telepítenek. A fővárosi favédelmi szabályozás sürgős felülvizsgálatát szorgalmazza a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a 23 kerület jelenleg eltérően kezeli a kérdést, ezért egységes megközelítésre és a faállomány átfogó megújítására lenne szükség. A fővárosi önkormányzat eddig már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Az Odessa környéki kikötői infrastruktúrát támadta az orosz hadsereg az éjjel. Izmaili járásban egy nő súlyosan megsebesült, és a drónok becsapódása több helyen tüzet okozott. Közben ukrán lövedékek miatt szintén tűz ütött ki a baskírföldi Szalavat ipari negyedében. A régió központjában, Ufában több repülőjáratot töröltek, az elcsatolt Szevasztopolban pedig áramszünetet okoztak az ukrán dróntámadások. Csaknem 30 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezte a Boeing repülőgépgyártó céget egy chicagói eskücég egy 2019-es tragikus repülőgép szerencsétlenség miatt. Az összeget az etióp légitársaság járatán elhunyt egyik ír ENSZ mérnök felesége kapja, aki beperelte a gyárat. A katasztrófában összesen 157-en vesztették életüket. A Boeing már évekkel ezelőtt elismerte, hogy a 737 MAX 8-as típusú gép egyik szoftverének a hibája több balesethez is hozzájárult. A Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta cég több mint 750 ezer feltételezett 16 év alatti ausztrál fiatal fiókját törölte a közösségi média tilalom decemberi bevezetése óta. A korlátozásra a helyi hatóságok határozott fellépése és a szigorú törvényi szabályozás miatt kényszerült a közösségi óriás. A törlésekkel a cég a fenyegető bírságokat és az esetleges hatósági végrehajtási pereket kívánja megelőzni. Híreink végén az időjárásról. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 10 óra múlt, 4 perccel.
12: Aranylemezek.
13: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Augusztus közepe van, ilyenkor sokan még nyaralnak, és persze még többen vannak, akik munka közben hallgatják a rádiót. Hogy mindenkinek kedvezzünk, ma is nagyjából 80 évnyi magyar könnyű zenéből válogattunk össze, változatosan 2 órányit. Egy kis rock'n'roll-lal Presser Gábor, Komár László és Juhász Sándor Mond kis kócos című dalával kezdünk, amit Komár László énekel. Jó szórakozást kívánok!
12: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A 70-es években folytatjuk képzeletbeli időutazásunkat Tolcsvai László és Bródi János Glória című dalával a fonográf előadásában. Utána pedig a korai táncdalkorszakból 1954-ből idézzük fel a Tango Bolero című világsláger magyar változatát Polgár Tibor szövegével Nagykovács Ilona és a Magyar Rádió Esztrád zenekara előadásában.

játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, akit úgy szerettem, akit soha nem feledtem, s rabja voltam, mint egy kisdiák.

Az 1958-as magyarországi kultúrpolitika miatt senki sem tudhatja, milyen lehetett egy boogie-woogie klubban. De szerencsénkre Presser Gábor és Adamis Anna 1969-ben elképzelte, az Omega eljátszotta, 2026-ban pedig meghallgathatjuk az aranylemezekben. Előttük azonban Kerti Zsuzsa előadásában hangzik el Viktor Máté és Bradány Iván Nem az élet a hibás című szerzeménye.

A beat korszak után a 90-es évek egyik legnagyobb magyar slágerével folytatódik az aranylemezek. Lehr István és Horváth Attila Jég dupla viszkivel című szerzeményét Charlie énekli. Utána pedig elugrunk a 2024 októberi Dankó klubba Kiskunmajsára, ahol két kedves munkatársam, előadó művész szerkesztő műsorvezetőink, Budai Beatrix és Egri József énekelték el Gilbert Béko egyik világslágerét Bradány Iván magyar szövegével, Szeptember volt címmel, Baranyai István és zenekara kíséretével.

A 60-as évek tinisztárjából népszerű táncdalénekesnő, majd könnyűzenei rádióműsorok szerkesztő műsorvezetője lett Ambrus Kiri. Az 1967-es Táncdalfesztivál idején még csak 19 éves volt, és előadásában a harmadik helyezést szerezte meg Gyulai Gál János és Hajnal István szerzeménye A nappalok és éjszakák. És ha már a versenyeknél tartunk, az 1972-es Ki mit tud tehetségkutatót a zenekari kategóriában a generál nyerte meg. A férfi zenészekből álló csapat itt ismerte meg a Mikrolid női énekegyüttest, akikkel aztán egyesítették tehetségüket, és számtalan nagy slágert alkottak a következő években, amelyekben nagy hangsúlyt kaptak a többszólamú vokálok. A generál bemutatkozó lemezén a stafétán szerepelt Várkanyi Mátyás és Huszár Erika Fűrész című slágere is, amit Ambrus Kiri felvétele után szintén meghallgatunk az aranylemezekben.

adhat Isten gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer. Csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Ad csókot az ősz fejére, ráncos reszkető kezére, s érezd azt meg, hogy a szíve érted reszkető.

0: gyönyörű szép.
1: A változatosság jegyében táncdal, rock and roll és diszkós láger jön az aranylemezek folytatásában. Magai Klementina.

Az aranylemezek első részét Dobsa Sándor Véletlen találkozás című szerzeményével zárjuk a Magyar Rádió Esztár zenekara előadásában Gyulai Gál János vezényletével, és a zongora szólót maga a zeneszerző adja elő. A 11 órai hírek után pedig a 80-as évek végén Csepregi Évával folytatjuk a mai örökzöld zenei válogatásunkat. Itt a

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dublán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelt el a kormány a Paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, emellett Paksnál készenlétbe helyeznek 2 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudjanak a Duna vízszintjén. Az uszályok egyike már a helyszínen van. Az integritás hatóság létrehozza a közbeszerzésekből bűncselekmények elkövetése miatt kizárt gazdasági szereplők nyilvántartását. A hatóság közölte, hogy az intézkedés az uniós támogatások újraindításához nélkülözhetetlen, és a visszaélések kiszűrése mellett lehetőséget nyújt az öntisztázásra is. Akik igazolják, hogy helyreállították a megbízhatóságukat, azok törölhetik magukat a névjegyzékből. Teljes ülésen tárgyalja ma a legutóbbi alaptörvénymódosítások elleni ellenzéki kezdeményezéseket az Alkotmánybíróság. A Fidesz-KDNP beadványában kérte a köztársasági elnöki megbízatás megszüntetését és a közfeladatot ellátó közértekű vagyonkezelő alapítványok átalakítását célzó passzusok megsemmisítését. Az ellenzéki pártszövetség emellett a képviselői cikluskorlát és az Alkotmánybíró korhatárát érintő új szabályozás normakontrollját kérte a testülettől. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait, nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat, az EMAG üzemeltetői összesen már 710 millió forint bírságot kaptak a magyar versenyhatóságtól. Az Odessa környéki kikötői infrastruktúrát támadta éjjel az orosz hadsereg. Izmaili járásban egy nő súlyosan megsebesült, és a drónok becsapódása több helyen tüzet okozott. Az észak-ukrajnai Csernyihivben 3 vállalatot is találat ért. Garázsok és gépjárművek rongálódtak meg, közben ukrán lövedékek miatt szintén tűz ütött ki a baskérföldi Szavalat ipari negyedében. A régió központjában, Ufában több repülőjáratot töröltek, az elcsatolt Szevasztopolban pedig áramszünetet okoztak az ukrán dróntámadások. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták el azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Portugál turisták tűntek el tegnap a horvátországi Velebit csatornában. Egyikük holttestét megtalálták, társukat továbbra is nagy erőkkel keresik a mentőcsapatok. A 4 fiatal egy kisméretű gumicsónakkal indult el egy szentől északra fekvő kempingből, de az erős áramlat és a vihar elsodorta őket. Kettőjüket még tegnap kimentették a Krk-sziget közelében. Idehaza országszerte derült az ég, napközben mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyolfelhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél, délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. 11 óra múlt, 4 perccel. We'll be right back.
0: hírek.
3: További kellemes délelőttöt kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Délig tartó összeállításunkban hallhatják Cserháti Zsuzsa Elveszettnek hitt és 2023-ban megmentett felvételét is, valamint Mátrai Zsuzsa Katona Klári Kós János dalait és 1963 néhány nagy sikerét is. 1988-ban folytatjuk a képzeletbeli időutazásunkat Csepregi Éva előadásában a Sárkány élet című slágerrel.
0: Rádió, a magyar zenerádiója.

A 60-as évek táncdalkorszakának nagy slágere volt a Szeretni bolondulásig, amit nem csak Szécsi Pál énekelt, de még Latinovics Zoltán és Rutkai Éva is előadta a Tanulmánya nőkről című filmvígjátékban. Az aranylemezekben ma Szomor György feldolgozásában hallhatják, a Budapesti Operettszínház zenekara, énekkara és musical együttesek közreműködésével. Utána pedig magunk elé képzeljük a 80-as évekbeli Katona Klárit, aki gyöngyöket viselt a hajában, és úgy énekelte el Presser Gábor és Stevanovic Dusán Hólom Katona című slágerét.

0: A Dankó Rádió következő tematikus hétvégéjének főszereplői Szentirmai Ákos örökzöldjei lesznek. Szombati és vasárnapi műsorfolyamunkban is válogatunk majd a zeneszerző szerzeményeiből, melyek többségét feledhetetlen színművészeknek írta. De hogy hogyan is indult az egykori mérnök hallgató hivatásos zenei pályája, arról hallgassák meg magát Szentirmai Ákost.
1: Fölvettek a Műszaki Egyetemre, azt mondtam, hogy zenének vége, és valamiben meg kellett élni, elkezdtem bárokba zongorázni, szégyellem, de végig zongoráztam a Műszaki Egyetemet, és utána jött az életembe a véletlen. És ezt sokszor fogom majd mondani, a véletlen, és általában a véletlenek mindig jó dolgokat hoztak. A bárokban kellett kísérni énekeseket is, ezt-azt, és jött egy szilveszter este, emlékszem, a Csiliben volt, a Benkoékkal játszottunk, bejött a Zárai Vámosi, és látom, hogy ott toporognak. És mondom, valami gond van? Azt mondja, nem jött el a zongora, kísérünk. Mondtam neki, hát ne haragudjál, én lekísérem magukat. Azt mondja, hát miről beszél maga itt gitározni, de mondom, tudok zongorázni is. Hát az kizárt, hogy őket le tudom kísérni, ők még próba nélkül senkivel nem léptek fel. Mondom, mutassák a kottát, odaadták, innét ide, unkonnét oda. Ezek ilyen akkordos kották voltak, ami nekem gyerekjáték volt. Hát nem tudtak mit csinálni, vágjunk bele. Lement, természetesen baromi jól, utána azt mondták, hogy ha ilyen alkalom lenne, akkor kereshetnek-e? Hát mondom, örömmel. Akkoriban nem volt mobiltelefon, meg albérletben laktam, egyszer csak jön föl a házmester. Jaj, a Zárai meg a Vámosi keresi telefonon. Lementem, és valamelyik zongora kísérőjük eltörte a vállat. És kísérném meg őket, de mondom, nincs ori vizsgám. OSK vizsgám volt, tehát ilyen vendéglátos, ori vizsgám nincs. Az nem gond, majd ők beszélnek az ori igazgatójával, és kapok idegen, és engedik. És mondom, mire kellene? A lottó húzásokra, ami minden pénteken volt, és mindig más városban, és egy rövid műsor volt hozzá, ami, tehát egy folyamatosan mondom, ez rendben van, de te egyetemre járok, hát hogy lesz ez? Hát mondom, kezdjük el. Akkor már harmadikas voltam az egyetemen, és ott már kezdett kicsit könnyebb lenni a dolog, vizsga szempontjából bejárni se nagyon kellett, úgyhogy elkezdtem velük lottóhúzásra járni, és utána pedig a műsoraikba, tehát magyarul haknikba is.
0: Így indult tehát Szentirmai Ákos karrierje, és a mérnöki pályát néhány év után végleg feladta a zenekedvéért, amiért hálát mondhatunk, hiszen hivatásos zongora kísérőből hamar zeneszerző lett, és számtalan emlékezetes dalt komponált. Tolnai Klári énekelte egykor a Csak a nőkön nem fog az idő című örökzöldet, amelynek Halmágyi Sándor írta a szövegét. Az aranylemezekben most Bence Ilona színművésznő és a Stúdió 11 előadásában hallhatják Dobsa Sándor vezetésével.

60-as évek egyik nagy slágere volt az Alfa Romeo című dal, aminek a születését egy film ihlette. Pózs Zoltán a Táska Rádió című könyvében írta meg, hogy a zeneszerző Pályer András még gyógyszerész hallgató volt az egyetemen, amikor a moziban látta az Előzés című filmet Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant és egy Alfa Romeo autó főszereplésével. A film hangulata még napokig megmaradt benne, és ekkor született meg a ma már jól ismert dallam. Felvette a zenét egy akkoriban divatos mambó magnóra, leírta a kottát, és átvitte barátjához, S. Nagy István dalszövegíróhoz, aki szintén látta a moziban Gassman esztelen szágoldozását, így azonnal hozta a bemondást, ó, egy Alfa Romeo. Akkori szokás szerint a szerzeményüket be kellett mutatniuk a Táncdal és Sanzon bizottságnak, ám az elutasította, ráadásul nem is egyszer. Többedszeri apró módosítás után végül az 5. alkalommal ráütötték a pecsétet és engedélyezték. Igen ám, de ki énekelje a dalt? Akkoriban ez még úgy működött, hogy kijelölték az énekeseket és kiosztották nekik a dalokat, tehát a szerzőknek semmilyen beleszólásuk nem volt. Pályer András viszont nem akarta a véletlenre bízni az Alfa Romeo sorsát. Bement az Oriba, vagyis az országos rendezőirodához, ahol megmutatta a dalt Kós Jánosnak. Eközben odalépett hozzájuk Róna Tibor, aki az Ori egyik dramaturgja és a Rádió Kabari egyik szerzője volt. Megkérdezte, ki szerezte a dalt, mire Pályer András válaszolt, hogy ő és S. Nagy István, és maga biztosan, mondhatni vakmerően hozzátette, azt szeretné, ha Kós János énekelni. Róna Tibor még nála is magabiztosabban azt válaszolta, hogy Kós bármikor elénekelheti, de az 1963-as szilveszteri műsorban, amit a rádió és a tévé is élőben közvetít, ti fogjátok előadni. Így is történt. Ekkor született meg a rövid életű, mindössze körülbelül egy évig működő Pályer S. Nagy duó, amely kabarékban és divatbemutatókon is fellépett. És eközben elkészülhetett a dalnak az a változata is, amit Pályer öcsi elképzelt. Kós János előadásában már szól is az aranylemezekben az Alfa Romeo című.

Az aranylemezek képzeletbeli időgépével most elugrunk 1963-ba, és belehallgatunk néhány akkori nagy slágerbe. Körmendi Vilmos és Rományi József írta a Szívtolvaj című dalt, amit Toldi Mária énekelt a Magyar Rádió Tánczenekara és az Oktáv énekegyüttes kíséretével. A Fogad 3-tól 5-ig című zenés színházi előadásból kelt önálló életre Behár György és Szenes Iván Fütyülök a Twistre című dala, ami szintén nagy sláger lett Német Lehel és a Stúdió 11 előadásában. A Tessék választani rádiós dalversenyt pedig 1963-ban Dobos Attila és Est Nagy István szerzeménye a Még ide-oda húz a szív című dal nyerte meg, amit Aracki László énekelt.

filmslágerekkel folytatjuk az aranylemezeket. A Fuss, hogy utolérjenek című filmben Zalatnai Sarolta játszott és énekelt is. Az ő előadásában csendült fel benne Fényes Szabolcs és Szenes Iván Félteni kell című szerzeménye. Utána pedig az Oscar-díjas Francis Lai világslágere, a Love Story főcímdala hangzik el magyarul, Váradi Zsuzsa szövegével, Nyári Károly feldolgozásával.

Kedves hallgatóink, az aranylemezek végén Tabányi Mihály adja elő saját szerzeményét Bugi a harmonikán címmel. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Wolf Attila hangmérnök és adásmenedzsereink D. Szabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is búcsúzom. A déli harangszó után a jó ebédhez szól a nótával és a szívküldi kívánság műsorral várja önöket Budai Beatrix, illetve Gázoltán és Nemes Niki. Én pedig holnap is 10-től délig számítok ismét megtisztelő figyelmükre. Tölgyi Krisztina vagyok, további kellemes napot és jó dankórát!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Olt Tamás színész rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Kaposvári Egyetem s az Erdélyben tanult vezetési stratégia, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Karinthy Színház igazgatójaként milyen repertoárral várja ősztől a színházba járók táborát. Vasárnap Aradi Tibor színész humoristával beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a vendéglátásban szerzett tapasztalatait mennyire tudta hasznosítani színpadi megnyilvánulásaiban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Varga Ferenc Józseffel való közös munka mennyire befolyásolja saját művészi koncepcióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terepelő készítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. Románia megkezdte a csernovodai atomerőmű leállítását a Duna vízszintjének jelentős csökkenése miatt. A szakemberek szerint a két reaktor leállítása teljesen biztonságos, a környezetre és a lakosságra nem jelent veszélyt. Románia egyetlen atomerőművének első blokját július végén állították le. A kanadai technológiával épült erőmű Románia villamosenergia szükségletének mintegy 20%-át fedezi. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett. A kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Tovább csökkent az építőipar teljesítménye júniusban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiigazított adatok szerint a termelés 5%-kal elmaradt az egy évvel korábbihoz képest. Az épületek építésének előállítása 5,5%-kal kisebb, az egyéb építményeké 5,6%-kal nagyobb volt a nyár első hónapjában. A fővárosi favédelmi szabályozás sürgős felülvizsgálatát szorgalmazza a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalán emlékeztetett, hogy a 23 kerület jelenleg eltérően kezeli a kérdést, ezért egységes megközelítésre és a faállomány átfogó megújítására lenne szükség. A fővárosi önkormányzat eddig már 2500 egészséges fa kivágását akadályozta meg, és a kiadott egy új vízmegtartó szakmai koncepciót is. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszul létek miatt. A hatóság vasárnap rendelte el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ show-ja alatt bedorgozták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Híreink végén az időjárásról. Országszerte derült az ég, délután mindenütt napos száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél, délután 27-32, este 14-18 fok valószínű. 12 óra múlt 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: A tyúk kikölti a kacsa tojásait és felneveli a kiskacsákat, anélkül, hogy valami haszna lenne belőle. Ingyen teszi a beleoltott becsületességnél, jóságnál fogva. Az ember sokkal hitványabb, mint sem megtenné. Vélekedett így Mikszáth Kálmán író, kinek gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. augusztus 13-án csütörtökön is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen 2 óráig. Énekeljük el együtt Máris Boka Károly és Herodek Sándorné közös szerzeményét, a Csit csak rózsám hallott című csárdást. Ezúttal Lukács Anita előadásában halljuk. Aztán Mészáros János elek is dalra fakad, méghozzá a Halljátok cigány című csárdást nyújtja át a Dankó család tagjainak, azt a dalt, amely a 2023-as év magyar nótája szavazáson 3. helyezést ért el. Fogadják sok szeretettel, jó rádiózást kívánok!

A soron következő dalcsokor első nótája a Kék ne felejts lesz, Serli Lajos és Kazalicki Antal közös szerzeményét ezúttal Sánta Zsolt előadásában halljuk. Bangó János prímás vezeti a zenekart. A felvétel itt készült a Dankó Rádió stúdiójában egyik élő jó ebédhez szól a nóta stúdió koncertünkön 2025 áprilisában. Aztán a Hallod-e kismadár, a Süt a mama, süt a pék, a Vörösbort ittam az este és a 100 forintnak 50 a fele című népszerű melódiákat Szász Kati, Bohács István és Karcagi Nagy Zoltán előadásában halljuk.

ma ma három tessék pogácsát. Vörös bort ittam az este, a gyalomért ragyogom, szeretem a bort.

Kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta, melyben a Minek turbékoltok búgó vadgalambok című dalt Szóka Júlia előadásában halljuk. Lugosi Kati, a házunk előtt bólintgató akácfa és a fagyú gyertyát égetek én című dalt adja elő. Végül a Vékony deszka kerítés című csárdást halljuk, ekkor már Madarász Katalin énekel. A hamarosan felcsendülő nóta a kecskeméti öreg templom nagy harangját idézi majd meg, amely a város egyik legismertebb jelképe. Érdekesség, hogy az öreg templom elnevezés itt nem a korára utal, az alföldi szóhasználatban az öreg egyszerűen annyit jelent, hogy nagy, hatalmas. A templom nagy harangját még 1694-ben öntötték, később tűzvészek során többször is megsérült, majd 1852-ben újra öntötték, és ma is méltóság teljes hangjával hirdeti az idő múlását. Nem véletlen, hogy Dankó Pista és Pósa Lajos ezt a harangot állította híres nótájának középpontjába, hiszen hangja évszázadok óta összefort Kecskemét történetével és a város lakóinak emlékeivel. Hát hallgassuk meg Bokor János előadásában, kísér a Rajkó zenekar.

Egressy Béni komponált zenét Petőfi Sándor soraira. Ez a hallgató nem más, mint az Ereszkedik le a felhő, és most hallgassuk meg Simon Boglárka előadásában. Majd a Szórja a nap aranysugarát, a Nagy a feje, Búsuljon a ló, és az Icarica kukorica című klasszikus magyar nótákat előadja Nagyi Bolya, Buta Árpád Attila és Szabó Szilvia.

akarna. Továbbra is jó ebédhez szól a Nóta itt a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál Budai Beatrix, és a folytatásban két vidám csárdás csendül fel. Az a szép, akinek a szemekék. Így indul az első verszak, és ennek a csárdásnak jó pár variációja napvilágot látott. Hogy most éppen melyiket halljuk, az maradjon meglepetés, mindenképpen tartsanak velünk. Aztán a Jó a lány, szép a lány című Jánosi Jenő szerzeményt Velő Gabriella adja elő. Kísér Jónás Géza zenekara, élükön Szomora Zsolt prímással.

Bányai Aladár és Magyarádi Jenő szerzeményét halljuk már is, mely egy gyöngyvirágos kis kertről szól. Vadász Zsolt énekel hamarosan Balázs Tamás zenekarának oldalán. Majd a Dankó Rádió Magyar Nóta előadói díjával is kitüntetett Tolnai András nyújtja át hallgatóinknak a Jaj, de szép kék szeme van magának című andalgót. De felcsendül még Jenei Gábor hangján a Török szegfű Lilium című csárdás is. Zárásként Bátaszékre kalauzol el minket a Magyar Nóta világa Tolna vármegye egyik legrégebbi településére. A város története egészen a 12. századig nyúlik vissza. Második Géza király itt alapított ciszterci apátságot, amely hosszú időn át meghatározta a település életét. Bátaszék ma is büszke, gazdag történelmi örökségére, híres nagy boldogasszony templomára, kiváló boraira és vendégszerető közösségére. Nem véletlen, hogy a magyar népzene és a csárdások világában is helyet kapott, hiszen ez a dél-dunántúli város ma is őrzi hagyományait és az alföldi dunántúli találkozás különleges hangulatát. A dalcsokor zárásaként a bátaszéki ropogóst halljuk Gyulai Erzsébet előadásában.

0: szemsimul elrabolja a szívemet. Egy híres párt a szív, minden édes anya lánya szív. Felém szeret, megkéri a kezemet, hozzám simul elrabolja a szívemet.
1: Miskolci Balogh Zoltán és zenekara húzza a talpalávalót a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de ígérem, visszatérünk 13 óra után 4 perccel.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
2: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték! Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terep előkészítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depó kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. A Természetvédelmi Világalap magyar szakértője szerint a paksi fenékküszöb megemeli a vízszintet, de nem oldja meg a Duna meder mélyülésének problémáját. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett. A kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányfeltárás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Orosz drón csapódott be Ukrajna déli részén, Odessa megyében egy személyvonatba. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Az amerikai légvédelmi Patriot rakétakészlet legalább 5%-ának megvásárlására kért engedélyt Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök az egyre sűrűsödő orosz ballisztikus rakétatámadások és a kritikus mértékű védelmi hiány miatt kérte az Egyesült Államokat az eladások növelésére. Kijev szerint Washington a közel-keleti konfliktus miatt csökkentette a szállított fegyverek mennyiségét. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormány a nyár elején 50 ezer forintos tanszertámogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt fordíthasson a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 13-53-as adományvonal tárcsázására hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószerkereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták. Kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Újabb 225 milliós bírságot kapott az EMAG. A gazdasági versenyhivatal megállapította, hogy a vállalat megint hiányosan teljesítette saját vállalásait. Nem segítette elő kellő mértékben a magyar vállalkozások online jelenlétét. A webáruházat működtető cégek elismerték a mulasztásokat. Híreink végén az időjárásról. Délután mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késveste 14-18 fok valószínű. 13 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Már is itt vagyunk, kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat itt a Dankó Rádióban, csütörtök délután is jó ebédhez szól a nóta, már is Farkas Rozikával és Kolostyák Gyulával. A Csit babám, jaj de jó volt az este, a Sárgul már a kukoricaszár, és a Szép a szőke, Szép a barna című csárdásokkal indítjuk adásunk második részét. Tartsanak velünk!
5: Csit babám, jaj de jó volt az este.

Van egy ház a Tiszaparton, ott becézett szelíd hangon, dalolt anyám nékem. Indul így Leszler József és Deák Rózsa nagy nóta klasszikusa, amit most a Dankó Rádió magyar nóta előadói díjával is kitüntetett 60-i kis gyöngyi nyújt át a Dankó család tagjainak, a szintén Dankó Rádió, de cigányzenei díjával kitüntetett ifjabb Sárközi Lajos zenekara. Majd a Volt-e már szívedben fájdalom, a Baj van nagyba és az Ingó-ringó Nád című dalokat Bányai Márton, Kollár Katalin és Dóka Zsuzsa előadásában halljuk.

most egy 2024-es Jó ebédhez szól a Nóta Stúdió koncertről hoztam el önöknek Varga Jenő és Cigány zenekarának produkcióját. Asztali muzsikával megyünk tovább.

következő nóta messze-messze Csíkországba, a Székelyföld szívébe kalauzol bennünket. Csík az Olt felső völgyében, a keleti Kárpátok ölelésében fekszik, ahol a természeti szépség, a mély vallásosság és a gazdag magyar hagyomány évszázadok óta összetartozik. Ez a vidék Csíksomjóról, ősi Székely falvairól és vendégszerető embereiről is ismert, ezért sok költőt és zeneszerzőt megihletett, mint például Fráter Lóránd és Vas György nótája is szeretettel idézi meg Csíkországot, amely sokak számára ma is a hűség, a szülőföld és a magyarság egyik legkedvesebb jelképe. Hallgassuk meg Tarnai Kis László előadásában Lakatos Miklós zenekarának kíséretével.

Itt a Dankó Rádióban továbbra is jó ebédhez szól a nóta, benne a nincsen nagyobb boldogságom, a sűrű sötét erdő, a fodrozik a Tisza vize és a sárga a Rigó kerek a cipó című klasszikus magyar nóta. Hallgassuk Somogyi Erikát, Dócs Pétert, Eperjesi Erikát és Mozsár Imrét.

0: Figyelj, hogyha az okosszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, kerek a cipó, nékünk már házasodni volt a jó. Hely, hogyha az okosszóra hallgatnál, az anyakönyvi hivatalba elballagnál. Sárga marigó, kerek a cipó, nékünk már házasodni volt a jó.
1: 2019-ben a Muzsikáló Magyarország program keretein belül ifjabb Sárközi Lajost és kiváló zenekarát is meglátogattuk egy budapesti étteremben. Azon az estén készült a most hallható felvétel, itt a Dankó Rádióban. Egy verbunkost és egy friss csárdást hallunk.

Hogyha nékem sok pénzem lesz, felülök a repülőre. Énekli a folytatásban a Madás Színház művésze Serbán Attila. Mulassunk vele együtt, valamint Jónás Géza zenekarával, mint ahogyan Rigó Mónika is táncra perdít minket a folytatásban. Ekkor a Mikor Pestre elindultam című dalt halljuk, és ekkor már Hankó József prímás vezeti a bandát. Jó rádiózást!

Kedves hallgatóink, már csak egyetlen egy énekes összeállításra maradt időnk csütörtöki műsorunkban. Ebben helyet kap Smidéli Uszéva, Újvári Marika és Vígi Bolya rádió felvétele. Felcsendül a te vagy barna kislány, a monoki leányoknak nincs párja, és a halkan pengesd ezt a csárdást című magyar népies műdal. Fogadják sok szeretettel!

Egy 1958-as hangfelvétellel búcsúzom már önöktől. Szendlai Lászlót és cigányzenekarát halljuk. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Bízom benne, hogy holnap is találkozunk. Ugyanekkor ugyanitt várom önöket a Magyar Zene Rádiójában. Sok szeretettel és Nótás jó szívvel. A mai délután hátralevő részében természetesen 2 óra után 4 perccel már Gál Zoltán köszönti önöket. Szívküldi szívnek szívesen című kívánság műsorunkat hallják 3 teljes órában, aztán 5 órától Popovics László veszi át a mikrofont, hogy beszélgessen a Dankó Rádió lelkes, kedves hallgatóival. Tudod-e még az én nótám 5 órától benne az Egy Nóta 3 élet rovatunkkal? Én búcsúzom már, a szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Kérem, vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Viszont hallásra holnap!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Olt Tamás színész rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Kaposvári Egyetem s az Erdélyben tanult vezetési stratégia, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Karinthy Színház igazgatójaként milyen repertoárral várja ősztől a színházba járók táborát. Vasárnap Aradi Tibor színész humoristával beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a vendéglátásban szerzett tapasztalatait mennyire tudta hasznosítani színpadi megnyilvánulásaiban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Varga Ferenc Józseffel való közös munka mennyire befolyásolja saját művészi koncepcióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demetíme a mikrofonnál, Ötvös Ádin. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása, rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter tájékoztatása szerint a Duna jobb partján a terepelő készítése megtörtént, valamint rövidesen a második bárka is megérkezik. A bal parton a honvédség végzi a felvonulási terület és a depók kialakítását, ismertette a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg a Paksi atomerőmű két turbinája üzembiztosan termeli az áramot. A Természetvédelmi Világalap magyar szakértője szerint a paksi fenékküszöb megemeli a vízszintet, de nem oldja meg a Duna medermélyülésének problémáját. Vízhiány miatt leállt a csehországi kis vízerőművek több mint 90%-a. A nagy létesítmények mind üzemelnek, bár egy részük csökkentette termelését. A kis vízerőművek az utóbbi években az éves cseh áramtermelés mintegy 3-5%-át biztosították, ezért szakértői vélemények szerint leállásuk nem okoz problémákat az áramellátásban. Országos szinten eddig az áramellátással nincsenek gondok. Csehországnak két atomerőműve is van, amelyek az áramtermelés mintegy harmadát biztosítják. Robbanás történt a rotterdami kikötőben. Egy ember meghalt, többen megsérültek, közölte a holland rendőrség. Egyelőre nem tudni, mi okozta a detonációt. Helyi sajtóértesülések szerint mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat is a helyszínre riasztottak. Orosz drón csapódott be Ukrajna déli részén, Odessa megyében egy személyvonatba. A támadásban meghalt a mozdonyvezető és segédje. A vonaton tartózkodó 340 utast kimenekítették. Idehaza elkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Adni Öröm elnevezésű tanszergyűjtő akciója. A segíteni vágyók az Interspár áruházakban csatlakozhatnak a jótékonysági kezdeményezéshez, ahol a megvásárolt iskolaszereket a szolgálat önkéntesei átveszik, majd eljuttatják a rászorulóknak. A vasárnapig tartó akció célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes tanszer felszereléssel a tanévet. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák is vásárolhatók, a befolyt összeget a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítja. Drogterjesztő hálózatot számoltak fel a Békésvár megyei nyomozók. Először egy békéscsabai férfira figyelt fel a rendőrség, aki alkalmazottai segítségével Kristály nevű kábítószert árult. A nyomozás szálai egy jászberényi csoportig értek el, amely kokainnal látta el a békéscsabai drogárusokat. Összesen 19 díler került a rendőrség látókörébe, négyüket tavaly novemberben már letartóztatták. Az ügyben egy autót és több mint 3 millió forintnyi kokaint foglaltak le. Szombaton kezdődik a Tatai Barokk Fesztivál. A nyitó esemény a Menner Részfúvós Együttes toronyzenéje lesz a Tatai Várban. Az egyhetes, ingyenesen látogatható esemény sorozaton egyebek mellett baroktánc bemutatóval, korhű hangszereken megszólaló kamarazenével, színházi előadással és vezetett városi sétákkal is várják az érdeklődőket. Mindenütt napos, száraz idő lesz, csak időnként lehetnek fátyol felhők az égen. Nagy területen megélénkül, északkeleten megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 14-18 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a pontos idő 14 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket csütörtök délutáni kívánságműsorunkban. A szerkesztő Nemesneki és a hangmérnök Gyormán Gábor nevében is. Az ipajokat köszöntjük névnapjukon is, azokat, akik augusztus 13-án születtek. Töltsék velünk a délutánt és hívjanak minket. Telefonszámunk 061-759-6071. Karcagon Házi Gyuláné Esztikének 79. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget kíván családja körében Ibolya. Nádasdi Lászlót Baranyai István zenekara kíséri, Jázmin Bokor kihajlik az utcára.

Berde Lajosnak 80. születésnapja alkalmából kíván hosszú boldog életet, jó egészségben, erőben Klári, Krisztina, Barbara, Csabi, Zsolti, Krisztike, Vikike, Martin és Lacika, Dorogon, Zsuzsának minden jót kívánnak szeretett kis falujából ismerősei, Jávor Pált, Farkas Jenő zenekara kíséri, Nem élhetek muzsika szó nélkül.

Kiskondorozsmán Kálmán Norbertnek 50. születésnapja alkalmából sok szeretettel kíván minden jót felesége Erika, lánya Fanni, fia Máté, édesanyja Mária és párja Laci. Morvai Pálma énekel, nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom.

Gyárra a pap Mihálynénak születésnapja alkalmából a legnagyobb szeretettel küldi a dalt családja, Vámosi János énekel, Megáll az idő.

Mezőkövesdre apósának bíró elemérnek szeretettel küldi kedvenc nótáját Julika. Várnai Adrián énekel, 6 nap óta szól a nóta.

0: következő üzenetet pedig hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Jó napot kívánok, Anna Mária vagyok. Augusztus 13-án ünneplik kedves barátaink, Rakács Sándor és felesége Rózsa, a 60 éves házassági évfordulójukat. Példás házastársak, nagyszülők és a közösségért is nagyon sokat tesznek. Szeretnénk egy szép dalt küldeni nekik és ezzel köszönteni. Mangó Margittól Rózsa fa nyílik az ablakom alatt. Köszönöm szépen.
0: Igazán gyönyörű választás. Nagy Radán Kozári Margitnak születésnapja alkalmából sok szeretettel kívánnak minden jót barátai, barátnői. Bangó Margitot a 100 tagú Budapest Cigányzenekar kíséri, Rózsafa virít az ablakom alatt.

Mező Sándorné Eger Szalókról kérte a következő nótát, Németh Marikát Lakatos Sándor zenekara kíséri, Piros alma csüng az ágon.

Albert és Sáról Piris. Piros Csabáné párjának küldi a következő dalt. Farkas Bálintot Doksa Sándor kis együttese kíséri. Kár összeveszni velem.

Így szól a következő üzenet. Születésnapomra szeretnék kérni egy szép dalt. Másfél éve maradtam egyedül, és azóta csak a felvételekről hallom drága párom hangját, Enyedi Jutka Martfűről. Sülyi Károlyt Baranyai István zenekara kíséri, Temető a Tisza.

3:30. Váradiné Joli Veszprémből kérte a következő gyönyörű filmdalt, Kalina Enikőt Johann János zenekara kíséri, Meseautó.

Hajdú Lászlóné Balassa gyarmatról kért egy nótát Lente Lajos előadásában. Kísér Jeremiás Béla zenekara. Jön a tavasz, jön már.

Szívküldi szívnek szívesen, Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Sárét udvari baser főző Imrének testvére küldi kedvenc nótáját, Zalatót Erzsébetet Berki László zenekara kíséri, Csendül a nóta.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Adél vagyok. Szeretnék kérni a saját részemre azt a számot. Gyere, Borbi kutyám, kedves átországat. Sokat hallottam az apámtól. Köszönöm szépen.
2: Nagyon sok szeretettel játsszuk önnek. Bódi József énekel, kísér Kócé Gyula zenekara.

Szilágyi Zoltánné Jászkísérről kérte egyik legkedvesebb nótáját. Gombos Majától Lakatos Miklós zenekara kíséri, még a búza ki sem hányta a fejét.

Berettyóújfaluba a Katonáné Incikének legjobb barátnője küldi szeretettel közös kedvenc dalukat, Oswald Marika és Csere László énekel, kísér a Debreceni Filharmonikus Zenekar. Szép város, Kolozsvár!

Gyomándrődről Kátainé Izabella kérte a következő nótát. Gáspár Annit Németh Csicsó József zenekara kíséri, amikor majd nem leszek már.

Dobai Józsefné férjének Bicskére kérte a következő dalt. Béres Ferencet, Bobe Gáspár Ernő zenekara kíséri, ezt a kerek erdőt járom én.

Érdemes ám velünk tölteni a következő órát is. Elhangzik majd a Kicsiny falum, ott születtem én, a Hajmási Péter, Hajmási Pál és az Öreg fiú dala is. Most a hírekig hallgassuk Tordai Zoltán zenekarát.

0: Műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
1: Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
2: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
1: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar munkákat, örök zöldeket is.
0: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
3: Testvérharc, széthúzás, belviszály.
4: A koronámért vagy a fejemért jöttél, László?
3: Küzdelem az áhított célért.
5: Isten házában vagy fia!
3: De a szenvedélyek mögött
6: mindenáron megvédelmezi az országot.
3: Már felsejlik a remény. Szarvas Attila, Berek Kati, Horkai Péter, Ónódi Eszter, Frankó Néró. Sacra Corona. Augusztus 20-án 22 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea a mikrofonnál, Ötvös Ádin. Megfeszített tempóban zajlik a munka Pakson. Az első bárka beállítása a rögzítése folyamatban van. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a helyszínen készített videóban megmutatta azt a bárkát, amelyet elsüllyesztenek, valamint beszámolt a fenék küszöb építésének munkálatairól, amely várhatóan 30 napig tart majd. A kormányfő közölte azt is, a művelethez rengeteg felajánlás érkezett. Egyebek mellett kő, víz és szárazföldi jármű. Pozitívan értékelte a pénzügyminiszter, hogy 524 milliárd forintos többlettel zárta a hónapot a költségvetés. Kármán András pénzügyminiszter közösségi oldalán ugyanakkor figyelmeztetett. A kedvező adatok mögött egyszeri hatások és az Orbán rendszer öröksége is meghúzódik. Hozzátette, kormányváltás nélkül 2026-ban GDP arányosan 8,3%-os hiány felé tartott volna az államháztartás. Ez az arányszám 7,5%-ra módosult. Robbanás történt a rotterdami kikötőben. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Holland sajtóértesülések szerint a detonáció iparterületen egy vállalat telephelyén történt egy csővezeték karbantartása közben. Mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat is a helyszínre riasztottak. A sérültek közül többet kórházba vittek. Kigyulladt egy turistahajó a török rivérán, az ország délnyugat részén lévő Fétie városánál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. Halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatták. Az utasok állampolgárságát egyelőre nem közölték. Továbbra is nyomoz a rendőrség a szombati hajógyári szigeten rendezett koncerten történt rosszul létek miatt. A hatóság vasárnap rendelt el a részletes vizsgálatot, mert többen is arról számoltak be, hogy Sebestyén Balázs DJ showja alatt bedrogozhatták őket. Legalább 18 fiatal számolt be rosszul létről. A nyomozók eddig tanúkat hallgattak ki, mintavételeket végeztek, valamint felvételeket foglaltak le. Nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására gyűjt pénzadományt a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászoruló családokat. A kormánya a nyár elején 50 ezer forintos tanszer támogatást jelentett be, ez pedig lehetőséget ad a segélyszervezetnek arra, hogy idén nagyobb hangsúlyt helyezhessenek a gyerekek évközbeni felzárkóztatására. A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült idő. Csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
1: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat, és töltsék velünk a következő két órát itt a kívánságműsorban. Szirmai Klaudia Sopronból kérte a Hangár Együttes slágerét, Comment ça va?

Mészáros Ingridnek Felvidéken 55. születésnapi alkalmából sok erőt, egészséget, boldogságot kíván lánya Erika, szülei, húga és az egész család. A jó kívánságokhoz csatlakoznak a jó barátok és kollégák Pécsből. Dócs Péter énekel, Kicsiny falum, ott születtem én.

Bíróné Erzséken Nyíregyházán szeretné kedvenc nótáját hallani. Hajnal Nikolettet ifjabb Berki Béla zenekara kíséri. Rózsa, rózsa, sárga rózsa.

nagypapájának küldi a dalt szeretettel Aradi Júlia, Palló Imrét Bura Sándor zenekara kíséri, cső, cső, cső, kukoricacső.

olasz faluban német Annus néni 79. születésnapja alkalmából szeretné hallani a következő dalt, és emlékezik férjére Tóni bácsira is szeretettel. Szécsipár énekel, éjszakák és nappalok.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Édesapjának, Kóti Lajosnak, Emese küldi a következő nótát Nádudvarra. Nógrádi Tóth István énekel. Ez a vonat most van indulóban.

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Bazsó András vagyok Zalából. Szeretném alábbi gyönyörű nótát küldeni az erdélyi Székely barátaimnak. Ott, ahol zúgad a négy folyó. Köszönöm.
2: Köszönöm a hívását, Budai Beatrix énekel, kísér Bangó János zenekara.

0: yes. Oh, yes.
1: How do you do, magának tudu, magának tudu.

Tápió Szent Mártonban Freiberger Béla egyik kedvenc nótáját szeretné meghallgatni Márkus Ilonától, kísér Kalas Géza zenekara, Kóbor őszi széllel.

Dankó Rádió kívánságműsorát hallják, 6 perccel múlt 3:30. Gyulára, húgának, Kovácsné Jutkának sok-sok szeretettel küldi a következő dalt. Gyöngyvér, Pándi Piroskát, Balázs Tamás zenekara kíséri a vásárhelyi híres promenádon.

Lőrincz Sándorné Debrecenben szeretné meghallgatni egyik kedvenc dalát két hatalmas színész kedvencétől, Psota Irén és Ratinovi Zoltán énekel, Hajmási Péter, Hajmási Pál.

nem él jobban Kínában sem a kínai császár. Mert amikor a szívemre a búbánat rászál, magamat nem nyúzatom, szívemet se szúzatom. Három vödör pezsgő mellé csak a cigányt húzatom. Ha csikorgós kedvem támad, esztet húzatom. Ha

Húzd, hogy herbad a virág, húzd, hogy kamisz a világ, húzd el azt, hogy rosszul jár.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Köszöntésemet küldöm Táp Szent Miklósra, a Nagy Gusztávnénak, Klára névnapra és 73. születésnapjára. Megpróbáltatásainak nehéz napjaihoz erős hitet és kitartást kívánok, mellette vannak mindazok, akik szeretettel, segítséggel veszik körül. Búcsút int az ősz a nyárnak című magyar nótát szeretném kérni, és a szerkesztőség minden dolgozójának jó egészséget és kitartást kívánok ezekbe a forró nyári napokba. Köszönöm szépen!
2: Igazán nagyon kedves, köszönöm az üzenetét, és szeretettel adjuk át. Drága kis barátnőjére, Lics Marikára, akit 45 éve veszítettek el, szeretettel emlékezik születésnapja alkalmából Annuska gyermelyen. Egré József énekel, kísér Csóka Gyula zenekara, búcsút int az ősz a nyárnak.

A most hallott Egri Józseffel holnap reggel is találkozhatnak műsorunkban, ugye tudják, Hajdú Tibor nyári szabadsága alatt Egri József helyettesíti itt a Dankó Rádióban a reggeli órákban. Sóvágó Tiborné kérte a következő nótát, Kis Károlyt, Lakatos Antal zenekara kíséri, Háborog a Balaton.

Keszei Nézsóka szeretné hallani a következő nótát Pécsen. Talabér Erzsébetet, Lakatos Sándor zenekara kíséri 33 rózsafámon.

Hadd ajánljak néhány dalt a következő órából is, érdemes lesz velünk tölteni. Elhangzik majd az Öreg fiú dala, a Bolyongok a város peremén, és a Gondolsz-e majd rám című híres sláger az Echo együttestől, most a Tárkány trió játszik.

0: műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea a mikrofonnál, Ötvös Ádin. Tovább a pad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Megjegyezte, hogy mínusz 140 centiméter a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben megkezdődött Pakson a fenékküszöb beépítése a Dunába. Összesen csak nem 150 ezer tonna követ használnak majd fel. Erről szintén a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter közölte azt is, hogy már úton van a második bárka, amelyet szükség esetén el tudnak süllyeszteni, hogy megemeljék egy időre a folyó vízszintjét. Fokozódik az aszály, számottevő mennyiségű, nagy területre kiterjedő esőre a jövő héten sincs esély, írta a Hungaromet. Az elmúlt hónapban az ország területének több mint felén 10 mm-nél is kevesebb volt a csapadék. A napraforgó és a kukorica a kényszerérés szakaszában van. A vízhiány egyre nagyobb gondot okoz az erdőkben is, közölte az agroinform.hu. A Nagykunságban például augusztusra valamennyi természetes vízforrás kiszáradt, ezért a következő időszak legfontosabb erdőgazdálkodási feladata a mesterséges vízlelőhelyek fenntartása lesz a vadállomány megvédése érdekében. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsi György volt jegybank elnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonátkezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. Kigyulladt egy turistahajó a török rivérán, az ország délnyugat részén lévő Fétie városánál. A lángoló hajóról 115 mentő mellénnyel ellátott ember, közöttük több gyermek és a legénység a tengerbe ugrott. A hatóságok biztonságba helyezték őket, két embert füstmérgezéssel kórházba vittek. Halálos áldozatokról nem tudni. Helyi értesülések szerint a lángok a hajó konyhájában csaptak fel, majd átterjedtek a jármű többi részére. A tüzet eloltották, a működésképtelenné vált hajót partra vontatják. Az utasok állampolgárságát egyenlőre nem közölték. Itthon közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakó helyen próbált megfőzni. A tűz táplálásához használt nejlondarabot azonban a szél felkapta és a száraz aljnövényzetre sodorta. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 16 óra 4 perc.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán. Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánságműsort. Molnár Istvánné kérésére most Bokor János énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, megéheztem, kinyitom a vicskámat.
6: Megéheztem, kinyitom.

Nagy Györgynek Pilis Csabán az idősek otthonában 79. születésnapi alkalmából kívánnak mielőbbi gyógyulást, hosszú életet testvérei Nagy Kovácsiból. Dömsödi Farkas Bálint énekel, messze van a kicsi falum.

A következő nótát Szakóné Erzsi a Várajai Idősek Otthonában szeretné meghallgatni. Szigeti Fercsit Duka Péter zenekara kíséri, megy a kocsi, porzik az út.

amikor még 20 éves az ember, dal fakad az ajkán, nem panasz, az éveket még sugorgatni nem kell, s oly édes még az illatos tavasz. 20 éves vagy, Istenem, de szép is, tárt karokkal vár a nagy világ, május van és néked kék az ég is, mint tiéd a harmatos virág. 20 éves vagy, s mindezt meg se látod, úgy szeretnél felnőtt lenni már, ne kergessed el az ifjúságod. Úgy is elszáll, sietetni kár. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos már a napsugár, és odakün egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már te sem lehetsz. Öreg fiú, 20 éves már sosem lehetsz. Gyors szárnyakon repülnek az évek, nem segít rajt bűbáj sem varázs, míg sóhajtássá halkul el az ének, s a szilajlánkból lesz szelíd parázs. Ne kerges már csalfa déli bábot, várd meg, mit az élet hoz eléd. Hűvös estén vedd fel a kabátot, s örülj, hogyha ízlik az ebéd. Öreg fiú, ne légy mohó, ácsi, régi fényed lassan megkopott. Egy nap egy lány azt mondja, hogy bácsi, ejts egy könnyet, aztán megszokod. Bizony, bizony, egy szép napon kopog az ősz az ablakon, s egy reggel már a hajadon csillog a dél. Még zeng a dal, még itt a nyár, de langyos

napsugár, és odakünn egy régi dalt dúdol a szél. Hűtlenül elhagyott az ifjúság, de nyílik még számodra sok szép virág. Ma még talán nagyon szeretsz, de ifjú már sosem lehetsz, öreg fiú.

Óvári Gábornak üzeni egyik hallgatónk, hogy nyugodjon meg, minden rendben lesz. Madarász Katalin énekel, kísér Jónás Géza zenekara. Azt a kutya mindenit a világnak.

0: Évföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Bodony János vagyok. Volt katonatársaimat köszönteném, akikkel 69-71-ig Tafáron a gépjavító műhelyben töltöttem a 2 év keserédes napjait. Úgy, mint Fodmányi Otto, Rajci László, Deák Gyuri, Tóth Miska, Kaszavíri Gyurcsány Laci, Temesi Jani, Stól András. Fiúk, mindig meleg szívvel, őszinte megbecsüléssel gondolok rátok. Adjon a sors mindannyiunknak hosszú, boldog öreg életet, annak, aki már nem ér köztünk, annak örök nyugodalmat adjon az ég. Gál Gabriellától kérném a visszanézőnk életemben. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm az üzenetét. Gál Gabriellát Vörös Kálmán zenekara kíséri.

Fábián Dénes feleségének, Szilviának kérte a következő dalt. Szeredi Krisztinát, ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Szép a rózsám, nincs hibája.

Ica néni férjére emlékezik, aki nótáskedvű, táncos ember volt, nagyon szeretett mulatni, ezért kéri a következő dalt, amit férje is nagyon szeretett. 60 kis gyöngyi énekel, Bolyongok a város peremén.

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, egy perc elmúlt fél öt. Zalaszentgróton Zsuzsa 80. születés és névnapja alkalmából szeretné hallani a következő dalt. Szeretettel gondolunk erre. Karácsonyi Rént Olán Viktor zenekara kíséri, Nem érdemes sírni.

0: Farkas Gyula és felesége Karcagon szeretné meghallgatni a következő nótát. Tolnai Andrást Csóka Gyula zenekara kíséri, Fagyú gyertyát égetek én.
1: Fagyú gyertyát égetek én, barna kislány szeretek én, erre gyere csak!

Pugának Daróczi Nélenkének Nyíregyházára küldi sok-sok szeretettel a következő dalt János, Várkonyi Szilvia énekel, Déli Bábos Hortobágyan.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kívánok, Orosné Piroska néni vagyok. Szeretném meghallgatni azt a nótát, hogy zöld erdőben kék ibolya virágzik, és Jákó vele előadásába. Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra.
2: Piroska néni, nagyon örülök, hogy telefonált. Jákó Verát, Boros Lajos zenekara kíséri. Zöld erdőben kék ibolya virágzik.

0: Szeghalomból Királyné Zsóka kért egy nótát Kolostyák Gyula előadásában, kísér Budai Sándor zenekara. Írt nekem a szeretőm.
1: Írt nekem a szeretőm.

Hanziné Esztike 79. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni a következő nótát. Szeretettel köszöntjük. Mészáros Andrást Jónás Géza zenekara kíséri. Sejhaj, ne feküdj a szénabogja tövébe.

0: egyre sokat fölhajtottam az ajtán. Nem vettem ennék egy kaleskal felsősejem rokonyát. Sejjhaj, jaj, de sokat fölhajtottam az ajtán.
1: Faller Gyula sűsában szeretné meghallgatni a következő hatalmas örökzöld slágert az Echo együttestől. Gondolsz-e majd rám?

Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 5 óráig. Sidó Róbert szeretné hallani a következő dalt. Kalmár Pál énekel, kísér Veres Lajos zenekara. Holló csillag keresi a párját.

járok egy magamban, csöndes esti nyárban. Fejem fölött

Nagy Kanizsáról Szénási Né Margó kérte egyik kedvenc nótáját, amely mindig jó kedvre deríti. Kovács Apollónia énekel, kísér ifjabb Sánta Ferenc zenekara, a szeretőm Baka volt.

legjobb a bakavó, a leghosszabb bajszavó, úgy csiklandott baj, meg voltam, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyver.

0: vagy meghaltam, de jó volt.
1: Nos, ezek a remek dalok fértek bele a mai kívánság műsorba az önök kérései alapján. Várjuk további nagyszerű kéréseiket. A szerkesztő ma is Nemesnéki volt, a zenei szerkesztő Szabó Tamás, én Gál Zoltán vagyok. További szép estét kívánok önöknek. Bangó János zenekara játszik. Viszont hallásra holnap.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dublán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Íme a mikrofonnál, Ötvös Ádin. Tovább a Pad a Duna a Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről a miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, a középtávú előrejelzések szerint az azt követő napokban további 4-5 centit, vagyis mínusz 136-137 centiméterig csökkenhet a folyó vízszintje. Megjegyezte, hogy mínusz 140 cm-nél a teljes atomerőművet le kellene állítani. Közben már építik a fenék küszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. Emellett megkezdték annak a két 80 méteres bárka egyikének előkészítését, amelyek elsüllyesztésével szükség esetén rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. A munkához első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel. Robbanás történt a rotterdami kikötőben. Egy ember meghalt, többen megsérültek. Holland sajtóértesülések szerint a detonáció iparterületen egy vállalat telephelyén történt egy csővezeték karbantartása közben. Mentőhelikoptert, 6 mentőautót és tűzoltókat is a helyszínre riasztottak. A sérültek közül többet kórházba vittek. A hatóságok a munkaügyi felügyelet bevonásával vizsgálják a baleset okát. Újabb drónok hatoltak be Románia területére a reggeli órákban. A román légierő F-16-os vadászgépei felszálltak, de nem nyitottak tüzet a légtér sértő eszközökre. A Duna-Delta térségében az ukrán-román határ mentén egy román tengerparti üdülőtelepen pedig vízben sodródó drón darabjai értek partot. A térséget elkerítették, katonai búvárok és tűzszerészek érkeztek a helyszínre. Megállapították, hogy a drón nem tartalmaz robbanóanyagot. A szerkezetet átadták a parti őrségnek. Nemzetközi összefogással Tenerifén fogták azt a magyar párt, akik szerepeltek az Európai Unió legkeresettebb bűnözőinek listáján. A 32 éves férfi és 32 éves élettársa egy kábítószer kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet irányított. A hálózat felszámolásakor a rendőrök több ezer tő marihuánát és több mint 180 kg kábítószert foglaltak le. A két magyar állampolgárt letartóztatták, kiadatásukról a spanyol hatóságok döntenek. Több mint 10 hektárnyi erdő, fenyves és akácos, valamint 5 hektárnyi száraz fű ég Ózdon. 4 település tűzoltói küzdenek a lángokkal, korábban az Ózdhoz közeli Arlón gyulladt ki a buzótos és a száraz fű nagy területen. A tűzlakóházakat is veszélyeztetett, ott már eloltották a lángokat. Tanszereket gyűjt rászoruló gyerekeknek a Máltai Szeretetszolgálat. A szervezet önkéntesei az Interspár áruházakban veszik át a megvásárolt iskolaszereket most vasárnapig. Emellett augusztus 31-ig adománykártyák vásárlásával is lehet támogatni az akciót. A befolyt összeget ugyancsak új tanszerek beszerzésére fordítja a Máltai Szeretetszolgálat. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő, csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

és a viselet. Ugye, fiú, szép élet, a katona élet. Csak az a baj, sejtfaj, csak az a baj, hogy nehéz a viselet. Diófából sejtfaj, diófából nem csinálnak a borsót.

0: búcsúztatója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója. Ágyú golyó lesz annak a búcsúztatója. Barna kislány seje, haj, barna kislány lesz a megsiratója.
1: Üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor szól. Ezen a nyáron egy új rovattal jelentkezünk, Egy Nóta, Három Élet címmel. A magyar nóták felidézik kedves hallgatóink régi emlékeit, egy-egy szép dallam mögött sorsok rejtőznek, érzelmek, emlékek. Ugyanaz a dal mindenkinek mást jelent. Ezért minden adásban kiválasztunk egyetlen népszerű magyar nótát, és három hallgató meséli el, milyen történet kapcsolódik számára a kiválasztott dallamhoz. Három élet, három különböző emlék, egy közös nóta. Tartsanak velünk a következő egy órában.
2: Jók voltak a szüleim, minden, semmi baj nem volt, hanem hát azért a gyerekkorom az nem egy olyan felhős volt, mert szegény emberek, gyerekek voltunk, szegények voltunk.
1: János látjuk vendégül, aztán pedig jön Lajos is.
3: Tanyán éltünk, akkor most én is még tanyán élek most is, de ez dobozon történt, és akkor csináltak, egy tanyán ilyen tuhárinak mondták, még akkor, és akkor ott a Hajdú Gyuri bácsék, a Titerával voltak, és akkor ott hallottam úgy először, ami úgy megfogott többek között ezt a nótát ottan.
1: Margó is megosztja a gondolatait a ma kiválasztott dallal kapcsolatban.
4: Szerettem volna akár a színészet felé, akár a tanári állás felé, akár a betegek felé orientálódni. Mindenképpen emberek közt és emberekkel szerettem volna foglalkozni.
1: De vajon melyik magyar nóta kapcsolja össze mai hallgatóink történeteit? A magyar nóta, amely mindenkinek mást jelent. Látod, édesanyám, miért szültél a világra? Ezt hallgatjuk tehát itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Jánossal beszélgetünk. Látod, édesanyám, miért szültél a világra? No, hát nem tudom, hogy milyen szempontból közelítsem meg ezt a kérdést, de mindjárt meghallgatjuk Jánost, igen. Mondja csak, hogy mi jut eszébe erről a dalról.
1: Hát jó, akkor az, hogy én nekem jók voltak a szüleim, minden, semmi baj nem volt, hanem hát azért a gyerekkorom az nem egy olyan felhős volt, mert szegény emberek, gyerekek voltunk, szegények voltunk. De jól, aztán úgyhogy ez a nóta annyira a fülembe csengett, mikor volt az utcánkban egy kis kocsma. Aztán ott a testvérjeimmel mindig elére küldtük az érzéket. Úgyhogy, hát...
0: Jó emlékei vannak egyébként az édesanyjáról?
1: Hogy jó, minden. Persze. 8 éve alatt meg 89 éves korában.
0: Szép kort élt meg.
1: Hát apám meg 63 éves korában halt meg. Az meg 41 éve. Úgyhogy olyan éve meg voltunk, jól voltunk. Szeretett lomozni az apám. De azért dolgozott a bányába is. Jó voltam, meg én is a bányával dolgoztam amúgy, de én egy helyen dolgoztam 30 éve. Onnan is mentem nyugdíjba végre.
0: Értem. No, hát akkor hallgassuk meg a dal szerintem az édesanyja emlékére, mit szól hozzá.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Jó? Vagy jó. Akár a szüleire is emlékezhetünk mindkettőre, hiszen jó emlékei vannak róluk. Látod, édesanyám, miért szültél a világra? Ez jön tehát János kérésére. Itt a Dankó Rádióban.

Látod, édesanyám, miért szültél a világra? Hamarosan, teljes egészében meghallgatjuk majd a dalt, de addig még jön Lajos és Margó, ők is elmesélik, hogy miért szeretik ezt a felvételt. Itt a Dankó Rádióban őket várjuk tehát a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Lajos a vendégünk. Látod, édesanyám, miért szültél a világra? A dal, amelyet hallgatunk hamarosan. Miért is? Ezt a dalt választotta?
1: Hát ez azért, hogy még akkor elég, most sem vagyok magas, vagy mit tenni, akkor kisgyerek voltam még. Tanyán éltünk, akkor most én is még tanyán élek most is, de ez dobozon történt, és akkor csináltak, egy tanyán ilyen tuvárinak mondták, még akkor, és akkor ott a Hajdú Gyuri bácsiék, a citerával voltak, és akkor ott hallottam úgy először, ami úgy megfogott többek között ezt a nótát ottan. Uh-huh. Ez 50, olyan körülbelül olyan 54-55 körül lehetett, amikor ez úgy megmaradt nekem, így, mint uh-huh. gyereknek úgy.
0: Miért jöttek akkor át ezek az úriemberek citerával? Volt valamilyen esemény?
1: Igen, olyan, hogy a Cuhárénak mondták, hogy akkor földesek voltak a tanya, tehát és akkor föl volt kapálva, tehát kellett hordva minden bútor a nagyszobából, és akkor föl lett kapálva, és akkor ilyen fejvávva, tehát a búzának azzal szépen leszorták, meg lett tocsolva, és akkor ott a fiatalok letáncolták, tehát úgy, hogy meg hát közben volt egy kis ital, meg volt egy kis ennivaló is, és akkor, hát úgy hívták akkor, hogy Cuhárer. Ott a környékbeli szomszédok összejöttek. És akkor hát a Hajdú Gyuri bácsiék, hát ők benne voltak a Dobozi Citora együttesbe is, a feleségével, Juriska nénivel, és akkor ez úgy megmaradt nekem ez a emlékembe.
0: Értem, nagyon jó. Örülök neki, hogy felelevenítette ezt az emléket. Akkor most Gyuri bácsi emlékére. Szomszéd? Szomszéd Gyuri bácsi volt egyébként ő is?
1: Hát szomszéd, harmadik.
0: Igen, harmadik, hát szomszéd akkor gyakorlatilag.
1: A tanyán ott ugye több kilométer,
0: ez
1: a
0: minden. Persze.
1: Igen.
0: Akkor az ő emlékére hallgassuk meg a dalt, jó? Amelyet akkor citerán játszott el önöknek. Látod, édesanyám, miért szültél a világra? Ez jön tehát Lajos kérésére. Itt a Dankó Rádióban.

mondta. Három élet. Látod, édesanyám, miért szültél a világra? Nem sokára Margó mesél majd arról, hogy milyen emlékek kötik ehhez a felvételhez. Aztán majd az óra vége felé teljes egészében is meghallgathatják a dalt. Itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban. Egy nóta, három élet.

0: asszony, hála szép bűnbeli szomború szép asszony, jó asszony, latibodihom és sárga lirion, de a boltos meglátta, így kiáltott-e utána. Hely az anyád, az imbeli szomboni szép asszony, jó asszony, latibodihom és sárga lirion.
1: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Látod, édesanyám, miért szültél a világra? No, ez mire emlékezteti Margot, vagy miért teszi fel ezt a nagy kérdést mindjárt?
2: Nem sikerültek azok a terveim, amit már gyerekként szerettem volna.
1: Na, mik voltak ezek a tervek? Engem érdekel. Mik voltak ezek a tervek?
2: Szerettem volna tovább tanulni, szerettem volna valami komolyabb dolgot elérni az életbe, ami nekem nem adatott meg.
1: Uh-huh. A komolyabb dolog az egyrészt ugye a továbbtanulás. Mondjon még két példát, hogy mire gondolt még ennek kapcsán, amit szeretett volna megvalósítani, és nem sikerült.
2: Szerettem volna akár a színészet felé, akár a tanári állás felé, akár a betegek felé orientálódni. Mindenképpen emberek közt és emberekkel szerettem volna foglalkozni.
1: Értem. És ehhez képest mi valósult meg?
2: Csak az a néhány év, amikor az Aranylikában dolgoztam perszolgálóként.
1: Uh-huh. Ez hány esztendő volt?
2: Ez teljesen egy más téma azoktól, amit szerettem volna, hogy megvalósuljon. A jó Isten adott nekem egy pár évet, hogy mégis lehettem emberek közt, ahol szerettek engem, ahol szerettem az embereket, és visszakaptam azt a szeretet, amit én tudtam adni nekik.
1: Értem. És mi az, amit csinált nagy részt ehhez képest? Tehát ugye ez néhány év volt.
2: Igen. Utána, amikor elkezdték a vendéglátónál a gebinásítést, és a Bikából elhelyeztek, hát igen, kocsmásabb helyekre kerültem, akkor ott hagytam a vendéglátót, mert az már nem az én világom volt, és a magyar MÁV-nál dolgoztam, onnan mentem nyugdíjba.
1: És ott nem emberekkel foglalkozott?
2: Ott is foglalkoztam emberekkel, de egyik is más volt, másik is más volt.
1: Értem. És akkor az édesanyját tenné felelőssé ezért, hogy nem így alakult, mert vagy félreértem. Vagy egyáltalán csak azért kéri ezt a dalt, mert nem az történt meg az életében, amit nagyon szeretett volna.
2: Erről csak a szüleim tehettek.
1: Értem. Éreztem egy kicsit, hogy van benne valami ilyesmi, azért kérdeztem rá.
2: Csak a szüleim tehettek róla, mert én egy kitűnő tanuló gyerek voltam, és már gyerekkoromban írtam verseket, írtam olyan köszöntőket a tanárok felé, vagy gyerekek felé, hogy 12-13 évesen ott ültem elől a tanárok között, mikor elmondtam az én szövegemet.
1: Igen.
2: Az én általam írt szövegeket. Hogy...
1: Értem. Hát... Most azt nem mondom,
2: értem volna el.
1: Azt nem mondom, hogy együtt tudok érezni Margóval, mert én azt csinálom, amit szerettem volna.
2: Igen.
1: De egyébként például édesapám már sokat panaszkodott ugyanígy, ahogy most ön, hogy nem azt csinálta, amit szeretett volna, és,
2: igen.
1: És hasonló affinitásai voltak egyébként neki is. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, látod édesanyám, miért szültél a világra, Margó kedvencei között jön tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

ez volt már az Egy Nóta, Három Élet rovatunk a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban. János, Lajos és Margó meséltek a Látod édesanyám miért szültél a világra című magyar nótáról. Holnap is lesz majd Egy Nóta, Három Élet, Bea, János és Gyula lesznek majd a vendégeink. Hogy melyik felvételről fognak beszélni, az holnap 5 órakor derül majd ki a Dankó Rádióban. Nos, mindjárt érkezik Balog Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta népzenei szótár, utána pedig persze Egri József és a Túl az Operencián itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát mára a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Holnap délután 5 órától ismét várom Önöket. Popovics Lászlót hallották. Minden jót. Viszont hallásra.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: Az együttes a magyar nép- és világzenei szintér kimagasló zenekarainak tagjaiból verbúválódott. A zenekar alapításban a tagokat összekötő több éves barátság mellett leginkább az játszott szerepet, hogy mindannyian rajonganak a magyar és a modern balkáni zenéért. Csupán ennyi a leírás az Űrös Banda hivatalos oldalán. Ezen a héten az első lemezükről válogatunk.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 544. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Ha nem fújnak most olyan Szelek című számot, érzelmes hegedű játék vezeti be. Magány, érzelmi elszigeteltség, emlékek. Mondhatnánk, hogy ezek modern érzelmek, mégis folyamatosan megjelennek a folklór szövegekben. Hiába az átfalusi közösségek szabályrendszere, mintha az egyéni megélést nem lehetne mederben tartani. Ahogy a szöveg felidézi éneklőjének élményeit, úgy hömpög lassan a zene, megelőlegezve, hogy a feloldozás nincs közel.

0: az Űrös Banda játszott, Básics Branka énekelt. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
3: Ezen a hétvégén szombaton Olt Tamás színész rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Kaposvári Egyetem s az Erdélyben tanult vezetési stratégia, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Karinthy Színház igazgatójaként milyen repertoárral várja ősztől a színházba járók táborát. Vasárnap Aradi Tibor színész humoristával beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a vendéglátásban szerzett tapasztalatait mennyire tudta hasznosítani színpadi megnyilvánulásaiban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Varga Ferenc Józseffel való közös munka mennyire befolyásolja saját művészi koncepcióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
2: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Íme a mikrofonnál, Ötves Ádén. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati sajtótájékoztatón. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. A munkához első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel. Emellett megkezdték annak a két 80 méteres bárka egyikének előkészítését, amelyek elsüllyesztésével szükség esetén rövid távon 20 centiméterrel emelhető a Duna vízszintje. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelődek kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Elnök helyettest választotta az Alkotmánybíróság. Dr. Cina Ágnes szeptember 1-től a testület új elnökének megválasztásáig biztosítja a működést a Polt Péter távozása miatti átmeneti időszakban. Cina Ágnes 2014 óta alkotmánybíró, 12 éves mandátuma idén novemberben jár le. Az alaptörvény 17. módosítása értelmében a 70 évnél idősebb alkotmánybírók elvesztik mandátumokat. Idén ezért 5 alkotmánybíró pótlásáról kell dönteni az országgyűlésnek. Július végén a Tisza párt előttjét, Szonnevent Pált a testület tagjává választották. Megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak nevezte Orbán Anita külügyminiszter, hogy a lengyelországi Zabzsében támadás érte a Ferencváros szurkolóinak egy csoportját a ma esti mérkőzés előtt. Az incidensben egy magyar drukker csonttörést szenvedett, a város kórházában kezelik. A tárcavezető közölte, az ügyben telefonon egyeztetett Magyarország krakkói főkonzuljával, valamint a meccs előtt és után Magyarországról kivezényelt rendőrök segítik lengyel kollégáik munkáját. A Gornyik Zabzsel Ferencváros Európa Liga selejtező 19 órakor kezdődik. Törölte a TikTok közösségi platform azokat a rémhír terjesztő tartalmakat, amelyek hatására az elmúlt hétvégén egy erdélyi településen megtámadtak egy mentőautót. A román hatóságok felszólítására a közösségi média 90 videót távolított el, amelyben hamisan azt állították, szerb kereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak. A rémhírek hatására kövekkel, botokkal, fejszékkel támadtak egy beteghez érkező mentőautóra, a jármű vezetője megsérült. A hatóságok 7 embert őrizetbe vettek. Idehaza több mint 10 hektárnyi erdő, fenyves és akácos, valamint 5 hektárnyi száraz fűég ózdon. 4 település tűzoltói küzdenek a lángokkal, korábban az út ózdhoz közeli Arlón gyulladt ki a bozótos és a száraz fű nagy területen. A tűz lakóházakat is veszélyeztetett, ott már eloltották a lángokat. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy komoly felhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő. Holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 18 óra 4 perc.
2: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsor a vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operettslágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.
5: To go, azt jelenti menni.

Money. A különösre azt mondják, hogy funny. Hogy nekem nincsen money, az nem is olyan funny, de különös, hogy

templom, az ill, meg azt, hogy beteg. A Churchill ezek szerint beteg templomot jelent, s hogy én itt állok egy vas nélkül, és ilyeneket gagyogok, az mindenképpen azt jelenti, hogy bolond vagyok, angolul fool! Miattad vagyok ilyen, Barbara? Miattad ver a szívem, Barbara? A világ teteje vagy, Barbara? Szerelmem iszonyú nagy, Barbara? Barbara Shadow, szeretni de jó, Barbara, te ragyogó! Szerelmem iszonyú nagy, Barbara? Te vagy az életemnek tartalma? A neved a muzsika dallama? Ha most a pici fület hallana?

lírát, és sosem érti meg, hogy csak úgy bírom a lírát, mint olasz pénznemet. A rendesebbiké nem már szóba sem jöhet, ha néha mégis hallom, én itt vagyok vele. A képzeletem játszik, ez több, mint képzelet. Egy ilyen csinos haditest csak valóságban.

0: Nádas Gábor és Szenes Iván, Potya utas című zenés végjátékából Törőcsik Mari és Boldrogi Gyula énekelt egy-egy dalt. Ezekkel a felvételekkel vette kezdetét Túl az Operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes csütörtök estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a héten Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjével ismertetjük meg Önöket. De előtte fogadják szeretettel Ejzeman Mihály, Halász Imre és Békefi István Egy csók és más semmi című operettjéből a címadó dalt Bori Réka és Koltai Nagy Balázs előadásában. Majd ezután Kálmán Imre a Montmartre-i Ibolya című operettjéből következik a Ma Önről Álmodtam Megint című dal Buch Tibor tolmácsolásában. Kísér ifjabb Berki Béla és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: Nem!
2: Egy csókot.
1: Hogy képzeli? Hogy

Tankó Rádióban. Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjének bemutatóját 1931. november 7-ére tűzték ki. Harmat Imre a darabról nyilatkozott a Pesti Naplónak, melyből most egy rövid részletet idézek. Bizonyára sokan azzal fognak vádolni, hogy filmszerű mesét írtam. Nos, igen. Az első felvonás második része valóban a közismert mozi millióban, a francia idegen légió egyik mulatóhelyén játszódik, anélkül azonban, hogy bármiben is hasonlítana Marlene Dietrich Marokkó című filmjének meséjéhez. Csak a millió egy tized részében van valami rokonság. Egyébként a Maja zenéje és felépítése úgy hasonlít a Marokkóhoz, mint én Greta Garbóhoz. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen az operettből a Szeretnék egyszer kicsit boldog lenni című dal, Túl az operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjének bemutatója után Lakatos László, akkor egyik neves színpadi szerzője így írt. Harmat operettje voltak éppen olyan, mint egy hangos film három felvonásba, ugyanakkor hangos siker három órán át. Fényes Szabolcsban felfedeztem egy új Puccinit, egy új Lehárt. Ez a 20 éves fiatalember több, mint tehetséges. Vannak melódiái, van fantáziája, és bizonyára van sok ambíciója. Boldog jövő vár rá, ám bár azt hiszem, Fényes Szabolcs már ma is boldog. Színre került, sikere van, tapsolnak neki. Eddig tartott az idézet. Most pedig következzen az operettből a Párizs, te szép című dal, Házi Erzsébet, Galambos Erzsi és Rátonyi Róbert előadásában. Dankó Rádió.

Túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető, Egri József. A Maja című operett előadásának legkiemelkedőbb alakítása Honti Hannáé volt, melyről a Reggel című újság így írt. Honti érdekesebb és izgalmasabb, mint valaha. A fentiekhez talán az is hozzájárult, hogy az első felvonásban, amikor Maja csábító táncát járja az őrjára tisztje előtt, a primadonna néhány pillanatra fedetlenül hagyta az egyik mellét. De Honti Hanna olyan természetes és hiteles volt, hogy ez senkiben nem keltett megbotránkoztatást. Noha ilyesmi akkor színpadon még nem fordult elő. És most következzen Fényes Szabolcs nagy slágere, bár nem ebből az operettből. Egy boldog pesti nyár. Énekel Honti Hanna, Túl az Operencián.

kedves hallgatóink! Álmos folyó énekelte Gregor József, Jerome Kern és Bradányi Iván szerzeményét. A folytatásban Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből következik a Messze a nagy erdő című dal. Az előadó Budai Beatrix, kísér Németh Csicsó József és zenekara. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne túl az Operencián című műsorunkat. A Városmajori Szabadtéri Színpad augusztus 16-án a Borban a Vígasság című operett gálának ad otthont, amelynek sztárvendége Oswald Marika. A gála során felcsendülnek a legismertebb bordalok, valamint vidám operett részletek Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Czerkovics Béla és Fényes Szabolcs halhatatlan műveiből. Jó szórakozást kívánunk! És akkor most kedvcsinálónak hallgassuk meg Huszka Jenő Gülbaba című operettjéből a bordalt a második felvonásból. Énekel Dolhai Attila, Homonnai Zsolt és Laki Péter. Jó rádiózást!

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat Ábrahám Pál muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Tartsanak velünk holnap is. Ezen a héten, mint minden nap, Fényes Szabolcs és Harmat Imre Maja című operettjének világába kalauzoljuk Önöket. Nem sokára híreket mondunk. Majd érkezik a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankol.

0: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@ntva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb. És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea a mikrofonnál, Ötvös Ádin. Tovább apad a Duna Paksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd. A munkához első körben 35 ezer, majd 110 ezer tonna követ használnak fel. Emellett megkezdték annak a két 80 méteres bárka egyikének előkészítését, amelyek elsüllyesztésével szükség esetén rövid távon 20 cm-rel emelhető a Duna vízszintje. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelődek kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. Átadta a Magyar Nemzeti Bank az ügyészségnek azokat a dokumentumokat, amelyek rendelkezésére álltak az előző vezetés alapítványi vagyonkezeléséről. Matolcsi György volt jegybankelnök távozása előtt néhány nappal olyan megállapodás született, amellyel az MNB alapítványának vagyonát kezelő Optima befektetési ZRT-t a Quartz csoport szerezte volna meg. Az új elnök Varga Mihály hivatalba lépésével visszavonta a megállapodást. A lengyel hatóságok őrizetbe vettek egy orosz férfit, aki egy amerikai ukrán állampolgár meggyilkolására készült, jelentette be a lengyel kormányfő. Donald Tusk közölte, a bérgyilkost az orosz titkos szolgálatok toborozták. Feladata az volt, hogy Varsóban kivégezzen egy a Putyin rezsim szempontjából kényelmetlen személyt. A merényletet az utolsó pillanatban az amerikai biztonsági szolgálatok közreműködésével sikerült megakadályozni, tette hozzá a lengyel miniszterelnök. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található szibéri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóival, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. Holnap reggel 8 óráig biztosan nem fogad járatokat Catania repülőtere Szicíliában. A forgalomkorlátozást azért hosszabbították meg, mert az Etna újra aktív, hamut és izzó kődarabokat lövel. Egyelőre nem tudni, hogy az intézkedést meddig tartják fenn. Idehaza csak nem 40 év után visszatér a Lutra album. A Természetvédelmi Világalap magyar szervezetének kiadványa a matricagyűjtésen keresztül mutatja be a védett állatok és élőhelyeik világát. Az album és a matricák eladásából származó bevétel egy részéből hat hazai pusztai tölgyes erdőfolt kialakítását segítik. Végül az időjárásról. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő. Holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula. Vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 19 óra 4 perc.
0: Húsz csak prímás. Nótacsokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
6: Messze száll a fecske hideg ősszel. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, nem sokára ez a nóta is elhangzik itt a Dankó rádió Húsz csak prímásában. A dalt majd Karcagi Nagy Zoltántól és Déki Lakatos Sándor zenekarától játsszuk Önöknek, de Leszler József és Heródek Sándorné andalgója előtt jöjjön még Dobi Jóska hallgatója, a Nem tudok én megjavulni. 2023-ban Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készítettük a felvételt Sánta Zsolttal és Nyári László zenekarával. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést kívánok!

hogy mondjam meg néked, mennyire szeretlek. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült ez a felvétel is, Kalmár Tibor hallgatóját Nagy Noémitől és Csóka Gyula zenekarától játsszuk. Ilyen asszony való nékem, ifjabb Sárközi Lajos zenésítette meg Petőfi Sándor költeményét, most pedig el is játsza a Prímás zenekarával, Jenei Gábor kíséreteként. Ezt követően pedig Szirmai László frissére kerítünk sort, Éliás Tibor énekli a Szép asszony veszedelem című dalt, Bangó János és zenekara kíséretével.

A szép asszony veszedelem, csuda dolog a szerelem, nagyon vigyáz a szívedre, kis pajtás. Mint egy kertész a virágra, jobb, ha vigyázol rája, ne legyen a rózsa ágondat pajtás. Azt hazudja éjjel-napra gondol rád, sokkal előbb megcsana, mint gondolnád. Az a biztos, ahogy lehet.

0: az a biztos, ahogy lehet, tartsd nyitva a két szemedet, szép asszony, a sok mindent megér.
1: Uszent Iváni, Harkányi és Dunaföldvári Dankó klubos felvételek következnek. A dunaföldvári felvétel Bokor Jánossal és Szalai Antal zenekarával készült. Rózsa Bokor tövében még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány. Ez a két dal hallható majd a művészektől. Szalai Antal prímás 2025-ben cigányzenei díjat vehetett át, Bokor János pedig 2023-ban a Dankó Rádió életműdíjával lett kitüntetve. Ezt megelőzően Bányai Márton fakad darra, Zavaros a nyárád, Lakatos Miklós zenekarával. Előtte pedig, itt és most Erős Béla hallgatója szól, Asszony lesz a lányból, Johann János és együttese, már is Szóka Júlia.

Kedves hallgatóink, a Hús csak prímás természetesen folytatódik. Az én csendes kicsiny falum, ez lesz a következő dalunk. Jászteleki Sánta József és Csizmazi Jáné Erdélyi Mária szerzeménye. A dalt Szentendrei Klára énekli, akit majd Kovács Apollónia követ Kalmár Tibor csárdásával, a szeretőm Baka volt.

kaupan pakan vau, a leghosszabb hajszavó, úgy csiklandott baj, meg kaupan, de jó volt. Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyver nem.

Most kezdődik a tánc. 2025. szeptember 4-én Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült a hamarosan hallható felvétel Kubányi Gyöcs áldásából, Szeredi Krisztinával és Salasovics Norbert zenekarával. Majd Boros Jolánt és Olá Kálmán együttesét hallhatjuk Huber Gyula és Heródek Sándorné frissével.

0: ma még emeletet szemmel, a hurra a maga, reggeli napra szépen helyére az emel.
1: Ez volt a Hallod-e nótás Pöttyös szép madár című friss. A folytatásban egy hallgató, egy andalgó, egy csárdás, majd egy újabb friss szól. Ez majd Hevesi József és Kovács Mihály dala lesz, hogyha a világon borsa volna, Besenyei Ferenctől lesz hallható. Száz Kati hozza el nekünk Szalai László és Nemes Rózsa dalát, halkan pengesd ezt a csárdás címmel, Berki Péter zenekarával. Előtte Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból játszunk egy felvételt, mely 2022. április 7-én készült Nádasdy Géza, Máris János és Babusa Miklós dalából Nem búsulok többé, mert búsulni kár. Az előadók Kalina Enikő és Miskolci Balogh Zoltán zenekara. De előtte jöjjön egy hallgató, Kisfalu a Dunántúlon, Máris Lente Lajos énekel, akinek Jeremiás Béla zenekara muzsikál.

0: város róla.
1: Bíborban ég bakonyerdő levele. Szávoz Richárd hallgatójával folytatjuk, valamint Csuti Csabával és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarával. Este van, én pedig várok rád. Szántó Ferenc andalgóját Somogyi Erika énekli, akinek Varga Jenő zenekara muzsikál. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. És az ezt követő felvétel is ebben a műsorban készült. Dóci József dalát Szeretőt keresek címmel Gáspár Anni énekli, akinek Ifjabb Berki Béla zenekara játszik. És utána is ezt az együttest halljuk, de akkor már Fényes György kíséreteként, Petró István ünnepi nótával című dalában.

szemek ég. Tudod, mi más az a régi, az a csuda szép. Húz csak még, úgy, mint rég. Három napig tartson ez az ünnepség. Csak itt az a szép, hogy a szemek ég. Tudod, mi más az a régi, az a csuda.

Kedves hallgatóink, elérkezett a búcsú pillanata. Köszönöm valamennyi kollégám nevében, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket. Maradjanak még a Dankó rádióval, ha tehetik. További kellemes rádiózást kívánok, minden jót. Morvai Noémit hallották, most pedig még Lendvai Csócsi József zenekarát. Ismertem egy házat, 12, 13, 14, szabad, szabad, szabad, és vége, vége, vége már. És tényleg, viszont hallásra!

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Olt Tamás színész rendező lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között a Kaposvári Egyetem s az Erdélyben tanult vezetési stratégia, de szót ejtünk majd arról is, hogy a Karinthy Színház igazgatójaként milyen repertoárral várja ősztől a színházba járók táborát. Vasárnap Aradi Tibor színész humoristával beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy a vendéglátásban szerzett tapasztalatait mennyire tudta hasznosítani színpadi megnyilvánulásaiban, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy a Varga Ferenc Józseffel való közös munka mennyire befolyásolja saját művészi koncepcióját. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!
3: Önök kérték! Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés Önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ötvös Ádin. Tovább a pad a Dunapaksnál. Az előrejelzések szerint vasárnapra, hétfőre éri el a folyó azt a vízszintet, amelynél ismét le kellene állítani a jelenleg működő két turbinából az egyiket. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be a paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Közben már építik a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. A művelet várhatóan 30 napig tart majd, első körben 35 ezer, majd további 110 ezer tonna követ használnának fel. A jelenlegi becslések szerint a munkálatok mintegy 6 milliárd forintba kerülnek majd. A kormányfő arról is beszélt, holnap reggelre készen kell állnia annak a két rögzített bárkának, amelyek, ha a vízszint a vártnál gyorsabban csökken, elsüllyeszthetők. Ezzel rövid távon 20 centiméterrel emelhető a Duna vízszintje. Tartja magát a Paks 2 építésének ütemtervéhez a Rosatom. Az orosz állami atomenergia vállalat vezérigazgatója emlékeztetett. Az 5. blokk alaplemezének betonöntése már 80%-ban kész. A 6. blokknál az alapgödör kialakításán dolgoznak. Azt is jelezte, készek a párbeszédre az új magyar kormánnyal, de egyelőre nem érkezett hozzájuk ilyen megkeresés. Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, olvasható a kormány.hu oldalon. Az Agrártárca az elemi károkat elszenvedett gazdálkodókat úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti. Ez októberig mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer károsultnak. A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válság alapjából mintegy 6 milliárd forintos rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására. Elsősorban a kis és közepes gazdaságok védelmében. Felmérik a gyermekvédelmi rendszer jelzési és bejelentési csatornáit. Erről kezdődött egyeztetés szakmai szervezetekkel, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos azt írta, hogy kulcsfontosságú a meglévő lehetőségeket úgy összekapcsolni, hogy aki segítséget kér vagy jelez, az bízhat abban, hogy jelzése nem tűnik el a rendszerben. Eloltották a lángokat a 8-as főút Öskői oldalán található erdősávban, Sói és Öskü között, ahol tegnap délután keletkezett tűz. Az Öskői oldalon 180, a Sói oldalon 120 hektáron égett le az aljnövényzet és az erdő egy része. A lángokat három vármegyéből érkező tűzoltók oltották két honvédségi helikopter támogatása mellett. A gépek 22 fordulóval, alkalmanként 2500 liter vízzel segítették az oltást. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula, ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás. Folytatódik a derült idő, csak a keleti ország részben képződhet egy-egy gomoly felhő. Csapadék nem lesz. A légmozgás többnyire mérsékelt marad. Legfeljebb éjjel lehetnek élénk széllökések. Késő estére 16-25 fok közé hűl a levegő, holnap 29-32 fok várható. Hétvégére visszatér a kánikula, vasárnap akár 37 fokot is mérhetünk. Kedves hallgatóink, a pontos idő 20 óra 4 perc.
2: Táncházban talpalávaló népzenekedvelőknek a műsorvezető Vasvári Anna Már.

0: Jó estét kívánok! A tavaly Prima Primissima díjjal kitüntetett Fábián Éva, az Óbudai Népzenei Iskola tanára, a legendás Kalamajka együttes énekese indította ma esti Táncházban című műsorunkat, melyben a világosi fegyverletételre emlékezünk, mely ezen a napon augusztus 13-án volt 1849-ben. A háború nem vala cél, csak eszköz a haza megmentésére. Én leteszem a fegyvert, hogy békés polgártársaimat, kiket ezentúl megvédeni gyönge vagyok, mentsem meg legalább a háború iszonyaitól. Írta Görgei Artúr, a magyar csapatok fővezére, aki az Arad közeli Világos melletti szőlősi mezőn tette le a fegyvert a hatalmas orosz túlerő és a reménytelen katonai helyzet miatt. Táncházban című műsorunkban a szülőföldünk adásainak sorozatából az 1849. augusztusi eseményekről Katona Tamás történészt hallhatják. A szerkesztő műsorvezető Cservenka Judit.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Cservenka Judit vagyok. Az 1848-49-es szabadságharc történetének legdrámaibb hónapja volt a 150 évvel ezelőtti augusztus. Voltak éppen két nap körül sűrűsödtek az események. Az egyik 9-e volt a temesvári csatanapja, a másik 13-a a világosi fegyverletételé. Ezeket tekintjük át Katona Tamás történész és korabeli dokumentumok segítségével.

0: 1849 nyarán a magyar honvédhadseregnek már két ellenféllel kellett küzdenie, az osztrák császári és az orosz cári haderővel. Reménytelen küzdelem. Azaz, talán mégsem. Görgei Artúr tábornok, vezérkari főnök még június végén azt javasolta, hogy mielőtt a két ellenfél egyesíteni tudná erejét, le kell győzni azt, amelyik kisebb erőt képvisel és bosszúra éhesebb, ez pedig az osztrák. Közben a cári hadak előnyomulását békés alkudozásokkal lassítani lehet. A terv végrehajtásához minden magyar erőt Komáromnál kell összpontosítani, támaszkodva Komárom hatalmas, szinte bevehetetlen erődrendszerére. Görgei tervét elfogadta az akkor még Pesten ülésező minisztertanács. De három nappal később, Görgei távollétében hirtelen változtattak a haditerven. A lengyel Dembinski tábornok javaslatára úgy döntöttek, hogy valamennyi haderőt délen a Tiszamaros táján összpontosítják, s a kormány is Szegedre költözik. Oda kell lejönnie Komáromból Görgei 30 ezres főerejének, és oda várják benn erdélyi hadseregét is. Csak hogy augusztus elejére már nem volt erdélyi hadsereg.
1: A BEM zsenialitására jellemző az, hogy amikor július 31-én Segesvárnál katasztrofálisan megverik, nem kétségbeesik, nem a kezét tördeli, hanem szokása szerint újabb csatát vállal, és augusztus 5-én újra beveszi Nagyszebent. Teljes megdöbbenést keltve az orosz-osztrák vezetésben, egy dologra nem számol BEM. Az, hogy ez egyszer ellenfele Lüders gyalogsági tábornok gyorsan cselekszik. Ha még aznap tovább megy Nagy Szebenből, akkor egy diadallal megy tovább. Másnap azonban megjelennek az oroszok, és az előző napi nagy győzelem katasztrofális vereséggé változik, és az erdélyi hadsereg itt megsemmisül. Nem átadja Stein báró ezredesnek az erdélyi csapatok vezetését, és szágult Temesvár felé.
0: Mindez alatt Görgei serege már harmadik hete vonult osztrák és orosz közt kanyarogva Szeged felé.
2: Július 12-én indultak Komáromból, mert Görgei súlyos fejsérülése miatt néhány nap késedelmet szenvedtek. Vác és a Dunatisza közének jó része Paskievics kezén volt, így északra kellett kerülniük. Losoncon, Ribaszombaton át Tokaig, majd onnan délre, Nagyváradon át Szegednek.
3: A 23 napos vándorlás során Görgei három tábornoka közül csak Nagy Sándor József vesztett csatát Debrecennél. Leiningen és Pöltenberg a többszörös ütközetekből is jó részt érintetlen erőkkel érkezett Szegedre, hogy ott egyesüljön Dembinski seregeivel.
2: Szegeden azonban már nem volt kivel egyesülni.
3: A déli fősereg Temesvár alatt volt.
1: Gondoljuk meg, Szegeden van a kormány, Szegeden van az országgyűlés. Szegeden Dembinski harc nélkül feladja. De most az, hogy az osztrákok a hatalmas szegedi sáncolatok ellenére az előmenő lovas osztály parancsnoka egyszer csak akadálytalanul bemegy Szegedre, hogy ezt a magyarok kiürítik, érthetetlennek találják. Még érthetetlenebb azonban az, hogy Szeged után a szőregi töltéseknél áll meg, hogy még egy vereséget szenvedjen. Abszolút ért, az osztrákok számára megmagyarázhatatlan, hogy mi az oka ennek. És mivel akadálytalanul mehetne Aradra, ahol magyar kézben van a vár, ahol ott van a Görgei hadteste, ahova oda küldi a kormányt meg az országgyűlést, akkor ő Temesvár felé kanyarodik. Hát nagyon derék ember volt, vitéz ember volt, kétszer sebesül meg a magyar szabadságharc során, és ugye föláll, leporolja magát, semmi urai, mondja, és tovább folytatja a csata irányítását, csak rosszul irányítja a csatákat. Ez a baj, ahány csatát vív, annyit veszít el.
0: Közben megérkezik Erdélyből BEM, és Kossuth megbízásából átveszi a fővezérséget.
1: Óriási öröm, mert mindenki úgy gondolja, hogy most rend lesz. Egy dologra azonban nem számítanak, és erre nem is lehet számítani. Senkinek nincs fogalma arról, hogy hol van a lőszertartalék.

0: előtti legfeljebb döntetlenre álló csata egy megállíthatatlan futássá változik át a temesvári csatamezőn. Világos az egy záróakkord. A szabadságharc sírja az Temesvár. Temesvár, ahova nem lett volna szabad a főseregnek kerülnie, hiszen Dembiszkinek az a parancs, hogy Aradra menjen. Görgely meg is érkezik Aradra. Kossuth megérkezik Aradra. Dembiszki Temesvárra megy. Ha Görgely tudja, hogy Temesváron csata lesz, azt neki Dembiszki egy szóval elárulja, akkor a Görgely három lovas hadosztálya átnyargat volna Aradról Temesvárra, és megjelent volna az osztrákok hátában. Így fájdalom az osztrákok jelentek meg a Vemapau hátában.
1: Mészáros Lázár vezérkari főnök.
2: Az ellenség tartalék hadteste jobb szárnyunkat nehéz ágyúival lőni kezdette. A zavarokhoz azon szerencsétlenség is járult, hogy Bem lováról leesett, s válforgóját eltöri. Minthogy nem volt főparancsnok, a sereg önfeje után hátrált, s Temesvár felé tartott, melyhez vezető út két felén sűrű erdő volt.
1: Dembiszki tábornok.
3: A lovasság is az országútra szorult. Ezáltal oly tolongás keletkezett, hogy a két fegyver nem csak lassan haladhatott. A zavar akkor érte el tetőpontját, midőn egy osztrák lövés az összebonyolódott tömeg közé esett. A rend teljes bomlásnak indult. Volt vezénylés, szitkozódás, kiabálás és jajveszékelés, német, magyar és lengyel nyelven, hogy szinte megsiketült belé az ember.
1: Mészáros Lázár.
2: Ezzel az ütközet veszve, s tökéletesen veszve volt. Hajnau a várba még azon este belovagolt, csak ekkor láthatta valóban, hogy a sors mély könnyen tevé őt hőssé és híres vezérré. Ezen való örömét ágyúlövések által jelezte, miket mi, az erdőben levő tábornokok mindnyájan hallánk, midőn a vadászházban gyűltünk össze szegény Bem ágya körül, kit éppen kötözének.
1: Dembiszki Henrik.
3: Gulyon, Vécsei, Dezsőfi és más törzstisztek az ágy körül állottak. Az orvos elkészülvén én léptem Bemhez, s halk hangon lengyelül szóltam. Nem megmondtam, hogy ez fog történni? Ő épp úgy válaszolt. Meg kellett legalább kísérteni. Majd fennhangon arra kért, venném át újra a hadsereg vezérletét, amit természetesen visszautasítottam. Mészárostól ugyanazon tagadó választ nyerte. A következő nap reggelén Gulyon tábornokot nevezte ki a hadsereg vezérkari főnökévé.
1: Mészáros Lázár.
2: Augusztus 9-e az elhamarkodott megütközés miatt szintén oly gyászos napja lett a magyarnak, csak hogy dicstelenebb, mint a mohácsi. Ez is, az is a haza függetlenségét veszteti el. A 45 ezer embernyi hadseregből 30 ezer hová lett, az Isten tudja. Másnap voltak még hadosztályok, de hadsereg nem létezett.
4: Egy szálig elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki leírni-e vad, fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja-e gyász dolgokat beszélni, mint valának? S ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történt? És a beszédet nem veszi egy őrült, rémülésteli, zavart észmeséjének?

0: Temesvár után volt-e más lehetőség, mint a fegyverletétel? Egyes vélemények szerint még jelentős magyar haderőkkel lehetett volna számolni, hiszen Arad, Pétervárad, Munkács és Komáromvár a magyar kézen volt, és fegyverben állt még Erdélyben Beke ezredes, Karánsebesnél Lázár Vilmos, Boros Jenőnél Vécsei, Zsibón, Kazinci Lajos. Mindezzel a haderővel nem lehetett volna valamit kezdeni?
1: Ezeket az erőket papíron egyesíteni lehetett volna, de csak papíron, mert a papír türelmes. Ezek egymástól elvágva voltak. Gondoljuk meg a görgei helyzetét, ugye a Demészki és Bem temesvári csatavesztése után, amikor a magyar főhaderő szétrobban, és soha senki nem tudja többet összeszedni. Akkor Görgeitől délre van 80 ezer osztrák,

0: északra tőle 100 000 orosz. Neki van 30 000 embere, azok közül 5 000 újonc, akinek fegyvere sincs. 30 000 embernek van 20 000 puskája. És az orosz átadási jegyzékből tudjuk, hogy ezek átadtak 34 500 puskatöltény. 1,7-szer lehetett volna sütni még a puskákat. Ágyúcsövenként volt egy csatanapra való lőszer. Lőszergyártás nem volt, a szegedi nagy lőszerraktár július végén felrobban. Gyakorlatilag nem volt mivel folytatni. Ezt valóban Vágóhídra lehetett volna küldeni Görgeinek ezt a 30 000 embert, attól nem lett volna az országnak jobb. Tehát egyszerűen nem volt más választás az adott körülmények között, mint vagy az osztráknak, vagy az orosznak megadni magát, vagy hazaküldeni a hadsereget. A déli hadsereg fölrobbanása után lehetett látni, hogy milyen következményekkel jár, ha a hadsereget hazabocsátják. A honvéd elsőnek a fegyverét dobta el, és utána az éhező és a kolerától szenvedő honvédet a különböző rablóbandák agyonverték. Tehát ezt nyilván Görgei nem akarhatta. Az osztrák előtt letenni a fegyvert az lett volna, hogy beismerjük, hogy ez a zendülés bizony elbukott. A törvényes uralkodó előtt meghódoltak a lázadók, a manót. Minket a katonai túlerő legyőzheted, az elveinkből nem kellett semmit sem föladni. Nem is lett volna helyes bármit föladni. És ezért az oroszok előtt teszi le a fegyvert, ami egyszerűen a katonai túlerőnek a bevallása. Ugye azt írja Rüdigernek, hogy inkább vagyok hajlandó seregemet az utolsó emberig feláldozni, sem hogy osztrákok előtt tegyem le a fegyvert.
1: Görgei Artúr levele Fjodor Vasziljevics Rüdiger orosz császári lovassági tábornoknak.
2: Tábornok úr, ön bizonyára ismeri hazám szomorú történetét. Ezért megkímélem önt mindazon végzetszerűen egybefüggő események ismétlésétől, melyek minket belevittek a kétségbe esett küzdelembe. Eleinte törvényes szabadságainkért, utóbb létünkért. A nemzet nem kereste ezt a küzdelmet könnyelműen, de igenis becsületesen, álhatatosan és győzelmesen megállta. Ekkor Európa politikája azt kívánta, hogy ő felsége Oroszország császára Ausztriával szövetkezzen, hogy bennünket legyőzzön. Megtörtént. Ezen körülményt én legjobb meggyőződésem szerint felhasználom arra, hogy békés polgártársaimat legalább a háború iszonyataitól megszabadítsam azáltal, hogy föltétlen leteszem a fegyvert. Ezen alkalommal ő felsége a cár nagy lelkűségébe vetem bizodalmamat, hogy számos derék bajtársaimat és egy mélyen megszomorodott nemzetet nem fog ellenségei szilaj bosszú vágyának védtelen kiszolgáltatni. Talán elég lesz, ha egymagam leszek annak áldozatja.
0: Görgei az augusztus 11-i aradi hadi tanács után küldi el a levelét Rüdigernek a hadi tanács határozatával, amelyik két ellenszavazattal szemben, akik az osztrákok előtti fegyverletételt javasolták, az oroszok előtti fegyverletételt választotta. Kossuth ekkor már úton van kifelé az országból. Zuber alezredes, a tábori rendőrfőnök nyit utat a Kossuth hintójának, és hát Kossuth ott megy a teljes bizonytalanságba. Ráadásul nagyon javára irandó üresebbel megy. Szöllősia az egyik titkára, amikor a fertőtlenítésen Kossuth átesik a határon, természetesen megnézi, hogy mi van a Kossuth öltönyének a zsebében vagy a podgyászában, és ez sürgősen jelenti az osztrákoknak. Tehát nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy Kossuth, mint tisztességes ember, üres zsebbel és üres kézzel távozott az országból.
1: Tudta, hogy mit hagy maga mögött, hogy úgy adja át Görgeinek a hatalmat, hogy az le fogja tenni a fegyvert?
0: Tudja, és nem volt hatalom, amit átadott. Ezt lehet annak nevezni, hogy Magyarország diktátora, de Magyarország diktátorának egy tenyérnyi föld volt a birtokában, és a diktatúra annyit jelentett, hogy választhatott, hogy az oroszok vagy az osztrákok előtt kapitulál.
3: A fegyverletételi okmányt augusztus 12-én a Világosi Bohus kastélyban írták alá.
4: Bohus Jánosné, Szőgyény Antónia.
3: 4 futár vágtatott a hegyen át a kertünkbe, s követte őket egy kisebb 4-fogatú kocsi és egy üveghintó. Az elsőből magas nyulánk tiszt ugrott ki, s miután nekem futólag köszönt, az üveghintó ajtajához sietett, melyből gyöngét figyelemmel egy megtört öreg urat emelt ki. A magas tiszt Görgei Artúr, az általa támogatott ősz pedig Csányi László közlekedésügyi miniszter volt, ki pár héttel utóbb a Bitón múlt ki. Már akkor oly gyenge volt életfonala, miszerint a természetet csak pár nappal előzte meg a hóhér. Déli 12 órakor tarták világosba való bevonulásukat az oroszok. Kastélyunk az országútra néző szobájában, azon az asztalon, melyet gyászos erekjeként most is őrzünk, írták alá a fegyverletétel okmányát. Ebéd után Görgei összegyűjté táborkarát, és tudatta velük, hogy kik fognak a táborba lovagolni, hogy a csapatokat a holnapi katasztrófára előkészítsék.
4: Görgei Artúr.
2: Erőt vevén rajtam a kínzó kételj, vajon saját személyem kiszolgáltatása, alárendeltjeim élete megváltására elégséges lesz-e? Azokat, kik nem szülőhazájukat gyászolták Magyarország bukásában, felszólítottam, meneküljenek. De hasztalan. Egy sem akart a maga megmentéséért barátaitól és bajtársaitól elszakadni.
3: Degré Alajos író, a 16. huszárezred kapitánya.
5: Másnap az egész tábor fel volt állítva, a tisztek egy térre csoportosultak, ahol Görgei lóháton megjelent. Égetően sütött a nap. Ó, ez az augusztus 13. Még a velőt is égette. A tábor indulásra készen állott. Egy óriási gyászmenet, amely a nemzet szabadságát vitte sírba. Világosról szőlőse tartottunk, hol az orosz tábor csatarendbe felállítva fogadott. Itt történt a fegyverletétel. Aki e szomorú jelenetben részt vett, elmondhatja, hogy egyszer már meghalt.
3: Báró Medgyánszki Cézár, a hadsereg főpapja.
6: A szellő még lobogtatta az zászlóinkat, és a leáldozó nap még csillogtatta a fegyver és ágyúcsöveket. 26 000 vitéz nemzetünk dísze virága ott állt teljes fegyverzetben. Erősen néztük, hogy jól bevéssük emlékezetünkbe, utoljára láttuk. Szem nem maradt szárazon, amikor táborkara élén Görgei a tündöklő harcos ellovagolt a csapatok előtt. Egykedvű volt és fagyos, mint rendesen. A búcsú tisztelgés után a tüzérek csókot nyomtak az ágyukra, a huszárok leszálltak lovukról, és búcsúzkodva átkarolták lovuk nyakát. Ha nem vagyunk férfiak és nem figyelnek az oroszok, úgy sírunk, mint a gyermekek.
3: Görgei Artúr.
2: Az esti szürkületben gróf Rüdiger lovassági tábornok tartott szemlét a magyar csapatok felett. De a huszár talpon állt a lova fejénél. Kardja a nyerekkápára volt akasztva. A gyalogság fegyvere gúlában, az ágyú mind szorosan egymáshoz szorulva és védtelen. És védtelenül ott hevertek a zászlók is a fegyvertelen hadsorok előtt.

0: Görgei, kapott-e megnyugtató ígéretet arra nézvést, hogy nem adják ki az osztrákoknak a tábornokokat?
1: Nem, ilyet nem kapott. Az nyilvánvaló volt, hogy az oroszok mindenkit át fognak adni az osztrákoknak. Az oroszok kezében volt Berg tábornoknak a levele, aki az osztrák főhadiszállásra küldött orosz tábornok volt, aki megkérdezte Hajnautól, illetve Schwarzenbergtől, hogy a magukat esetleg megadni szándékozó magyaroknak milyen választ adhatnak. És ennek a papírnak az alapján tárgyal a Rüdiger vezérkari főnöke, Frolov vezérőrnagy, és mondja azt, hogy a magukat megadók büntetlenségét nem tudják garantálni, de az életét igen. Mert ezt a kecsegtetést kapják. Hajnalnak azonban ez ágában sem volt a saját ígéretéhez tartani magát. A cár maga úgy gondolta, hogy a politikusokat ki kell végezni természetesen, de a katonáknak kegyelmet kell adni, egy kivétellel Görgeinek nem lehet megkegyelmezni, az meg mint a magyar zászlókat el akarta vinni magával Oroszországba.
0: És minden egészen másképpen történt.
1: Azért, mert az osztrák kormány ettől a gondolattól kétségbe esett. Az osztrák minisztertanácson megtárgyalják ezt a kérdést, Schmerling igazságügyminiszter és Gróf Thun közoktatási miniszter Görgei halálára szavaz, a többiek azonban azt mondják, hogy Görgeit csak deportálni kell Klagenfurtban mondjuk, tehát jól eldugni. Tudjuk, egy fiatal és tehetséges magyar hadvezér orosz kézben veszélyes lehet. A krími válság alakuló félben van, ezt mindenki látja, és az osztrákok tudják azt, hogy ők ebben a konfliktusban nem fognak katonailag kiállni Oroszország mellett. Azt a lovagias segítséget, amit a cár adott Ferenc Józsefnek, az Ferenc József nem fogja viszonozni a cárnak. Ilyen körülmények között egy 31 éve zseniális tábornok orosz kézben, azt nem. Inkább legyen eldugva Klagenfurtba.
0: Mi történt világos után?
2: Báró Podmanicki Frigyes, huszárkapitány.
3: Augusztus 13-án Vitéz seregünk legénysége hadifoglyokul hajtatott el Csorda módjára Sarkadra, s onnan ide Gyulára, a tiszteknek meghagyván fegyvereik és lovaik. Elbúcsúzván intettem a legénységet, hogy szomorú sorsuk dacára is magyarokhoz illőleg viseljék magukat. Összes készpénzemet, amely 620 forintot képviselt, elosztám a legénység között. Zászlóinkat szertetéptük, s emlékül elosztogattuk foszlányait, a rudakat az üres tokkal adván át.
2: Görgei Artur.
4: Engem még az augusztus 13-ára következett éjszakán a Zaránd melletti orosz táborból Kisjenőre kísértek. A fegyverletétel többi részeseit pedig 14-én ugyanoda, valamennyit.
1: Külön választották a legénységet, a tiszteket és a tábornokokat. A tábornokokat Rüdiger nagyon szépen megvendégeli, aztán kínos esetek fordulnak elő. Tudnélik, az orosz főhadiszállásra beosztott Zichy Ferenc gróf, a jeles muszka vezető mellé senki nem hajlandó leülni. Fedrigóni alezredesnek, kisernő vezető segédtisztjének kellett volna mellé ülni, de állt, mint a cövek, és végén Anrep tábornok volt, egy orosz tábornok, aki felismerte a helyzetet, és így két orosz fogta közele a muszka vezetőt, és Fedrigóni leülhetett saját társai közé. Hajnózán fölháborodott, mire Rüdiger azt válaszolta neki, kérem szépen, nem hagyhatok éhen halni őket. Itt pohárköszöntők hangzottak el, és ez nagyon is alátámasztotta azt a hírt, ugye, amit Pöltenberg tábornok hozott az orosz főhadiszállásról, amikor Belicki ezredes társaságában hadikövetségben járt, hogy az oroszok méltányolják a magyarokat, és meg fogják védeni, a cár palástja be fogja takarni a magukat megadók.
2: Első Miklós Ferenc Józsefnek.
5: Adjunk hálát Istennek, kedves barátom, hogy megelégelte alattvalóink drága vérének hullását, és alkalmat ad neked, hogy uralkodói jogaink legszebbikét, a helyesen értelmezett kegyelmet gyakorolhast.
2: Paszkevics Ferenc Józsefnek.
6: Hangozzanak el felséget trónusának magasából a megbocsátás és feledés szavai, és az ország, melynek sorsát az isteni gondviselés felséget királyi kezébe tette, áldani fogja felséged nevét.
2: Ferenc József Paszkevicsnek.
7: Ha a szívem sugallatát kellene követnem, örömest borítanék áthatolhatatlan fájtlat a múltra. Nem felejthetem el azonban, hogy szent kötelességeim vannak többi népem iránt is, és hogy birodalmam közjava olyan kötelességeket és meggondolásokat kényszerít rám, melyeket nem szabad szem elől tévesztenem.
2: Hajnau táborszernagy Radecki tábornagynak.
8: Gyökerestől írtam ki a gazt. A magyarok 300 év óta mindig lázadók. Csak nem valamennyi Habsburg király idején törtek ki forradalmak. Én vagyok az az ember, aki rendet fog teremteni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat is, mert ez az egyetlen mód intő példát szolgáltatni minden jövendő forradalomnak.
2: Görgei Artúr.
4: Az augusztus 15-ére forduló éj beálltával kénytelen voltam egy orosz törzstiszt felügyelete alatt Kisjenőről Nagyváradra az orosz hadsereg főhadiszállására indulni. A többi hadifogolytábornokok, tisztek és polgári előkelőségek felhívattak, hogy készüljenek reggel hasonlóképp Nagyváradra indulni. Amint utóbb értesültem, csak ugyan útnak indították őket, de Nagyszalonta állomásról váratlanul visszavitték őket Sarkadra. Én pedig Nagyváradon hasztalan vártam a viszontegyesülésre társaimat.
2: Hajnau utasítása Schlick altábornagynak.
8: A varsói herceg ő méltóságával kötött megállapodás értelmében a görgei hadtestnél levő volt lázadó főnököket, valamint a volt debreceni országgyűlés számos képviselőjét, végezetül pedig a felkelők mindama tisztjeit, akik azelőtt a császári osztrák hadseregben szolgáltak, kiadják nekünk és Aradra szállítják.

0: A fegyverletétel híre mély megdöbbenést keltett az országban. A még harcoló alakulatok most már valóban felbomlottak. Ki otthonába, ki búvóhelyre, ki a török határ felé menekült.
1: Elment Bem, Gulyon, Mészáros Lázár, Kmetti, és augusztus 20-án Orsován búcsút vesz a magyar nemzettől Viszocki tábornok a lengyel légió nevében.
2: Tartsátok meg nemes szívetekben hazátokba jövetelünk emlékét. Őrizzétek meg hozzánk hasonlóan a haza iránti hűséget, valamint a szebb jövő és megszabadítás iránti hitet. Akkor-e nagy áldozatok nem mennek veszendőbe, hanem jövend idő, midőn, ha Isten akarja, veletek egyesülve e szent harcot megújítjuk. Emlékezzetek akkor igazság szeretetetekre, hogy mindvégig veletek maradtunk.

Lesz-e egykor még találkozásunk? Vagy halljuk-e csak egymásnak hírét? Igen, halljuk. Majd elbeszéli a hír. Ez és ez nyugszik odalent.

kedves hallgatóink, az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletétel emléknapján Katona Tamás történészt hallották, akivel Cservenka Judit szerkesztő műsorvezető beszélgetett. Folytassuk adásunkat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc korának dalait idéző felvételekkel. A Békés Banda 1998-as Huszárverbunk című albumáról. A Rabének című felvételen a zenekar vezetője, alapítója, prímása, a néhány éve elhunyt Barbóc Sándor énekét hallhatjuk, majd Szokolai Dongó Balázs kíséri a Békés Banda énekesét, János Hajnalkát, s a Katona kísérő után Duda Verbunk szól, szintén a Békés Banda Huszárverbunk című albumáról.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkat a Békés Banda felvételei zárják, Körös Csentei és Eleki román táncdallamok. Az album, melyről a felvételeket választottam, 2020-ban jelent meg a zenekar alapításának 40. évfordulója kapcsán. Emléket állítva nem csak a zenekar több mint 4 évtizedes működésének, de az alapító prímásnak, Barbóz Sándornak is. Az Eleki énekes és táncdallamokat Gombai Tamás játssza a zenekarral. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét kívánok mindenkinek! Indul a Népek dalai, a Danko Rádió világzenei válogatása. Ebben a színes utazásban ma tiszteletünket tesszük Mongóliában. Hallunk világzenét Argentinából, Brazíliából, most pedig a Balkánról. Ezt a formációt 2009-ben alapította a Szarajevói Zeneakadémia hallgatóinak egy csoportja. A Diván Hánán nevet adták a formációnak. Részfúvósok, zongora, basszus és dob, meg persze harmonika, ének, így aztán a Szevdalinka, szefárd, balkáni és török elemeit egy új jazz érzékenység felé nyitja meg a csapat. Meg is mutatjuk, hogyan. Egy 2020-as felvételüket hallgatjuk, egy tradicionális dal feldolgozását. Íme Boszniából a Diván Hána, a dal pedig az Emina.

A Dankó Rádióban sok-sok különleges világzene szól, a világ eldugott részeiből is a világzenei válogatásban. Irány most Mongólia. Az Anda Union nevű 9 tagú formáció tagjai mind-mind különböző törzsekből származnak belső Mongóliából. Zenéjük természetesen mindannyiuk gyökereiből táplálkozik. Olyan sokféle hangszert és olyan sokféle vokális stílust hoznak össze, hogy arra még ősük Genghis Khan is büszke lenne. A legelőikre és általában véve az ősi mongol hagyományokra leselkedő globális veszélyérzet hajtja őket, hogy küzdjenek területük megmaradásáért és kultúrájuk fennmaradásáért. A tagok mindannyian már egészen kiskoruk óta zenélnek, többen zenész családba is születtek. Zenei mozgalmuk alapja az az

inspiráció, amit ősi, olykor elfeledett dalokban találnak. Egyszerűen szomjasak arra, hogy újabb és újabb ősi dallamokat, hangszereket, dalokat fedezzenek fel, és mindezt a világnak is megmutathassák. Saját magukat zenei gyűjtögetőként jellemzik, és misszióként tekintenek munkájukra. Zenéjüket nem csak a világnak akarják megmutatni, hanem mindezzel fiatal mongolokat is szeretnének arra ösztönözni, hogy ne felejtsék el nyelvüket, az őseiket, és mindazt, ahonnan jöttek. Mongol világzenével folytatjuk a Dankó Rádióban. A formáció az Anta Union, a dal pedig a Buriat Song.

A Dankó Rádió világzenei programját hallják, ez a Népek dalai. Akusztikus muzsikával folytatjuk, most Dél-Amerikából kaptuk. Sokféle helyről fújta össze a szél a most érkező csapat tagjait. A Che Epelecs zenészei ugyanis Argentinából, Mexikóból és az Egyesült Államokból jöttek össze. Sokszínű a hangszer paletta is, amelyet használnak. Megszólal a hegedű, a banjo, a mandolin és a gitár is. Az egész banda megalapításához 2013-ban az adta a kezdőlökést, hogy a hegedűs Joe Troop Amerikából Argentínába költözött, ahol rögtön megihlette a helyi zenei közösség. Ma pedig már ott tartanak, hogy a 2019-es lemezüket, amely a Rearrange My Heart címet viseli, a banjo legenda Bela Fleck produceri támogatása mellett készítették. A most következő dalukat, a Dreamert annak a sok ezer embernek ajánlják, akik mindenféle dokumentum nélkül élnek és boldogulnak Amerikában. Következik Argentinából a Che Epelecs zenekar, a dal a The Dreamer.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Zenei kalandozások Dél-Amerikától Erdélyig, Afrikától Izlandig. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Világzenei válogatásunk szól, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap pénteken ismét lesz nálunk koncert, 23 órától a svájci Folatón együttes koncertjét hallhatják. Az együttes elkötelezte magát amellett, hogy kizárólag akusztikus hangszereken szólaltassa meg a francia nyelvű svájci tradicionális dallamokat, miközben időről időre más alpesi vidékek dallamai is felbukkannak koncertjeiken, ahogyan ők fogalmaznak, az európai népzenei párbeszéd részeként. Ezért is fogadták el a meghívást a 44. Euroradio Folk Fesztiválra 2025-ben, amely igazi ünnepe a tradíciókhoz visszanyúló zenének, és ahol 14 ország előadói mutatták be a kortárs európai folk zene sokszínűségét. A svájci Folatón zenekar névadója, a francia nyelvű Alpok mesebeli lénye, egy bajkos, mégis segítőkész figurája a helyi folklórnak, aki kitakarítja az istállót, vagy apró házi munkákat végez el, ha mosolyt és élelmet adnak neki. A név kötelez, éppen ez a játékosság és derűs csintalanság jellemzi az együttes zenei világát. Kéziratokból, népzenei gyűjtésekből és régi felvételekből merítenek, például Albert Goss és Otto Held munkáiból. Emellett a svájci Folatón saját kortárs kompozíciókkal is gazdagítja repertoáriát, kiegészítve skót, ír, klezmer és más alpesi hatásokkal. Svájci Folatón együttes koncertjét holnap este hallgathatják meg 23 órától a Dankó Rádióban.

0: Hamarosan 10 óra, folytatódik a Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei válogatásában magyar muzsikát játszunk rögtön.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Folytatódik a Népek Dalait, ez a világzenei válogatás éjfélig a Dankó Rádióban. A színes világzenei csokorban hamarosan hallgatunk muzsikát Skóciából, Iránból és Brazíliából is. Ebben a pillanatban pedig hazaugrunk, a Cimbali Band muzsikáját hallgatjuk, Ungár Balázsék következnek. A dal tőlük most a Zsámó.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a Népek Dalai. Most a skót Kenny Banddel folytatjuk, amely színrelépésével szinte letarolta a glasgowi zenei életet. Három srác és a zongora és az ütősök mellett egy különleges hangszer a bodrán, amit megszólaltatnak. Ez a kelta népek, köztük is főleg az íre.

Tradicionális kézi dobja. Korábban kultikus célokra használták, nagyobb változatai csatadobok voltak. Második reneszánszát az 50-es évek óta éli, amióta az ír függetlenség és kultúra egyik szimbólumává vált. A zenekar saját nevét viselő korongja 2022-ben jelent meg, és többnyire saját szerzeményű dalokat tartalmaz, sajátos stílusban hangszerelve. A glasgowiak egyik kedvenc zenekara következik, a Kenny Band, és 2022-es daluk a Five Tunes.

Dankó Rádió világzenei válogatását hallják, ez a népek dalai. A zenei kultúrák olykor ismeretlen ragyogást öltenek távol táplálékforrásuktól. A most következő Shadi Fathi és Bian Kemirani 2016-os marseillai találkozója ennek a fajta értékes szikrának a része. Számukra a perzsa zene a termékeny párbeszéd színhelye. A teheráni születésű Fathi a perzsa zene nagymesterénél, Osztát Dárius Talainál tanult, majd kivételes szólistává vált virtuózitásával. Egyik kedvenc hangszere lett a szetár, ez egy perzsa, húros, pengetős hangszer, a hosszú nyakú lantok családjába tartozik. Társa Bian Kemirani a zárb, azaz az ősi iráni ütőhangszerek kiváló művelőjévé képezte ki magát édesapja mellett, de több francia zenekarban is kamatoztatta tudását. Találkozásuk után nem sokkal együtt fogalmazták meg az ötletet a vonós és pengetős hangszerek házasítására, valamint az ütős és fúvós hangszerek egyesítésére. A zenei eredményről pedig mi magunk is meggyőződhetünk. Iráni világzenét hallgatunk, Shadi Fathi és Bian Kemirani közös felvétele ez, az Asayesh.

A Dangó Rádió világzenei válogatását hallják, a népek dalai szól. Irány most Dél-Amerika. Érkezik hozzánk egy kiváló brazil művész, Sessa, aki a kritikusok szerint megvan áldva az intimitás, a rejtélyesség és a bujaság iránti érzékkel. Bár São Paulóban született és kezdett el zenével foglalkozni, mára már az amerikai zenei színtéren is jegyzik a nevét. Köszönhető ez többek között annak, hogy együtt dolgozott a New Yorki gitárlegenda Jonathan Gatt-tal, és társ alapítója volt a São Paulói pszichofunk kombónak, a Garotas Suecasnak. Sessa dalait portugálul énekli, zsigeri, érzéki szövegekkel és kifejező dallamvirágokkal. 2019-ben jelent meg debütáló korongja Grandeza címmel. Ennek zenei anyaga szándékosan olyan minimalista lett, amilyet a kortárs brazil zenében ritkán hallunk, leginkább Leonard Cohen puszta stílusára emlékeztet. Sessa koncertjei legendásak, kizárólag egy női háttérkórus és afrobrazil ütőhangszerek kíséretében lép színpadra. Merészen választ témát dalaiban, az érzéki test és a spirituális transzcendencia is helyet kap bennük, mindeközben a zene hamisítatlan, kifinomult brazil muzsika. Végtelenül gazdag textúrák és ritmusok, amelyeket ígéretesen használ és mutat meg számunkra dalaiban. 2022-es lemezéről következik most egy dal, a brazil Sessa felvételez a Gostar do Mundo.

0: Hamarosan 11 óra folytatódik a Népek dalai. A világzenei válogatást hallgatják, benne pedig következik mindjárt egy dal Kanadából.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Köszöntöm hallgatóinkat, jó estét mindenkinek! Itt az idő, hogy folytassuk a Népek dalait, a Dankó Rádió világzenei válogatását. Benne pedig ma este még egészen biztosan hallgatunk világzenét az Amerikai Egyesült Államokból. Aztán meghallgatjuk a Söndörgő, a kiváló Szentendrei csapat és a holland Amsterdam Klezmer Band közös lemezének egyik dalát, és a Simple Minds is játszik nálunk ma este. Elsőként azonban ebben az órában énekeljen Lorena McKennie-t, Kanadából. A dal tőle

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

Dankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazin.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Az amerikai Daniel Sherrill multi-instrumentalistaként és énekesként is ismert. 2022-ben a From the Heritage Tree címre keresztelt koronggal jelentkezett, amelyet elmondása szerint a világjárvány érlelt ki. Ugyanis Sherrill szerint a lezárások idején elég időt és elmélkedést tudott szánni a fejében megszülető dallamokra. A korongról hamarosan felcsendülő Frosty Morning egy sajátos hangulatú zenei klippet is kapott, amelyet egy repülőtér közelében lévő roncstelep ihletett. Az egymásra halmozott rozsdás járművek és a természet erőinek találkozása a művészben rögtön felkeltette az érdeklődést. A színes torz, fém roncshegyeket egyenesen egy emlékműnek látta, amelyet a lerobbant autóknak

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a Világzenei Magazin. A délszláv népzenét egyedien értelmező söndörgő zenekar évek óta szerepel a világzenei toplistákon. 2018-as az Amsterdam Klezmer Banddel közösen készített lemezükkel is sikert arattak. Szikra lett a korong címe. A zenekarból három tag a Vujicic alapító tagjának, Eredics Kálmánnak a fia. Amikor megkérdezték Eredics Áront, hogy számukra mindig is természetes volt-e, hogy a tradicionális zenéhez bátrabban hozzá lehet nyúlni, azt válaszolja, nem volt ez egyértelmű. Először a mestereiktől elsajátították a délszláv népzenét eredeti formájában. Ezt először táncházban kíséretként játszották, majd a Szentende környéki szerb közösségben. Később aztán persze országszerte bálok alkalmával adták elő, ahol már az éppen aktuális divat is alakította a repertoárt. Rájöttek, hogy ezekkel a hangszerekkel bármilyen zenét el lehet játszani, miközben lassan bővült a hangszerpark is. Tehát jó 10 év eltelt ebben a hagyományos működésben, majd egy természetes folyamatként átalakult a hagyományos repertoár egy kicsit újszerűbb koncertrepertoárra, amiben a saját zeneiségük és egyéniségük is benne van a népzene mellett. Áron azt mondja, ha valaki népzenét használ alapnak, akkor nem muszhatja meg, hogy megtanulja azt pontosan eredeti formájában. Ez olyan, mint a nyelv. Az anyanyelv egy közös alap, de azzal már teljesen individuálisan formálhatunk mondatokat. Hallgassuk most egy dalt a Söndörgő és a holland Amsterdam Klezmer Band 2018-as közös lemezéről. Indult tőlük a Chinese Duck.

világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap pénteken is lesz nálunk világzenei koncert, ezúttal a svájci Folaton zenekar koncertjét hallhatják. Nevüknek különös jelentése van, egy játékos, csíntalan, de jóindulatú lény, aki kisebb házi munkákkal segíti azokat, akik mosollyal és egy tál szárított gyümölcsel fogadják. Ez a kedves mítosz ihlette meg a névválasztásnál a formáció tagjait. A svájci zenekar a Genfi tó partjától a Chablais és a Valais kantonon át az Aosta völgyét terjedő régió zenei hagyományait éleszti újjá. A svájci Folaton zenekar célja, hogy a francia nyelvű svájci zene akusztikus hangszereken játszott újraértelmezésével hidat építsen a tradicionális és a kortárs zene között. Repertoárjuk kéziratokból, régi hangfelvételekből és gyűjteményekből táplálkozik. Kiegészíti mindezt a nyugat-svájci tájak énekeivel, valamint kortárs szerzők műveivel. Előadásaikban nem ritka, hogy a francia alpok más vidékeiről származó dallamok is felcsendülnek, finoman belesimulva az együttes hangzás világába. A svájci Folaton zenekar koncertjét holnap hallgathatják meg 23 órától a Dankó.

Rövidesen éjfélkor véget ér a népek dalai, a világzenei válogatást hallották. Remélem tetszett a program, holnap este hasonlóval várjuk Önöket 9 órától itt a Dankó Rádióban. A gyártásvezető Sztányolszky Imre, a hangmérnök Fóti Tamás volt, korábbi műsorainkat a mediaclick.hu/Dankó oldalon találják. Én búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt Szabó Tamást hallották, további jó rádiózást.

a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

sem rózsám. Jaj, de nem jól csinálták, ha megölelsz, a szomszédok meglátják. Eloltanám, de nem lehet, azt mondják, mert a vellany

0: igaz lesz a már.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Ha ír majd édes anyám is.

0: pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Nékem olyan asszony kell, és ezt a kerek erdőt járom én. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, ezzel a Nóta füzérrel kezdjük mai 20 csak prímásunkat itt a Dankó Rádióban. Béres Ferenctől és Ifjabb Sánta Ferenc zenekarától hallgathatjuk meg a dalokat egy 1981-es felvételről. Majd Érika hajlik a búzakalász címmel, Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból, Újvári Marika és Balázs Tamás zenekara következik. Darázs Miska andalgója után Kapi Gábor saját szerzeményét énekli, Százados úr péntek reggel, Johann János és zenekara muzsikál majd. Kellemes időtöltést kívánok, maradjanak velünk!

sosem voltak véletlenek. A sarkadi bakterháznál egy asszonynak 9 leánya, ég a kunyhó, ropog a nád. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A Frisst majd Dóka Zsuzsától és Sárközi Béla zenekarától halljuk. A Csárdást pedig Koltai László énekli, akinek Nyári László együttese muzsikált. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban 2021. augusztus 5-én. Szigeti Felcsi és Tordai Zoltán zenekara is hallható lesz majd a Sarkadi Bakterháznál címmel. Míg most Gáti Pál énekel Terék József zenekarával, már is kezdődik Szirmai László hallgatója.

folytatásban három Dankó klubos felvételt játszunk önöknek. Egy budapestit, egy devecserit és egy gyulait. Gyulán 2024. május 10-én jártunk. Velünk volt Jónás Géza zenekara, és színpadra lépett Hatvani Kis Gyöngyi is. A művésznő még az ezt megelőző évben, tehát 2023-ban átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Alacsony a cipőm sarka, ez lesz a közös produkció címe, illetve kapunk még egy Nátvedeles Kulipintyó című dalt is. Tarnai Kis László ezt megelőzően Csizmadia Imre és Gárdonyi Géza andalgójával érkezik, valamint Danyi Lőrinc zenekarával. Előtte azonban hallgassuk Farkas Rozikát, aki 2025-ben lett Magyar Nóta díjas. A művésznő Fejes Imre hallgatóját énekli, akinek Szalai Antal és zenekara muzsikál, a Prímás, szintén Dankó rádiós díjazott.

Ez volt a Szeretőm Dunántúli című Kalmár Tibor, Fehér István Csárdás, Utri Annától és Bura Sándor zenekarától szólt a dal. A Hús csak prímás, itt a Dankó Rádióban, kedves hallgatóink. Egy nótával folytatódik, melynek szerzői Kóka István és Murgács Kálmán, Tegnap sem ragyogott több csillag az égen. Ez a címe a nótának, tehát a Duna Televízió egyik felvételéről halljuk, Nádasdy Lászlótól és Jónás Géza zenekarától. Majd Icipici kis galambom címmel Benedek Fi Katalin fakad darra, akinek a Rajkó zenekar játszik.

Megzegerber Miklós csádása szólt, és egy újabb csádás hallható nem sokára, leszakadt a pincelakat. Dóri József és Boros Lajos zenekara következik 1997-ből, majd Szántai Ildikó 1979-ből, Dankó Pista pattogatott kukoricájával.

nyújtottam már csak gyerekek, készen az ágy feküdt bele, busz le a csiszimádat, ne sározd be az én dunyhámat, busz le

Hallgató, Andalgó Csádás és Friss következik. Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György szerzeményét majd Pataki István énekli. Szép a rózsám, nincs hibája. Előtte Magyar Imre és Brand István csádását, Máté Otília. Ez lesz a Szólj-szólj csalogány. A Duna Televízió egyik felvételéről Kolostyák Gyulával és ifjabb Berki Béla zenekarából is találkozhatunk. Pántlikás kalapon fújdogálja a szél. De kezdjünk egy hallgatóval. Morvai Károly és Kulcsár József dala következik. Ásít az ég, vihar készül a pusztán. Már is Kis Károly dalol.

0: Bolondva szerelemben is egy pár.
1: Dankó Pista Hamis a rózsám című andalgóját nem sokára az a művész úr énekli, aki 2024-ben átvehette a Dankó Rádió Magyar Nóta díját. Ő Tolnai András, akinek Csóka Gyula zenekara muzsikál nem sokára, de előtte még jöjjön Bangó Marika Lendvai Csócsi József együttesével. Azt hittem, hogy minden könnyen.

Kedves hallgatóink, most búcsúzom önöktől, hiszen nem sokára véget ér a mai Hús csak prímás. De a jó hír az, hogy a Dankó Rádiótól még nem kell búcsút venniük, maradjanak velünk, ameddig csak kedvük és idejük engedi. Hallgassanak minket a folytatásban is. Én köszönöm a figyelmet valamennyi kollégám nevében, találkozzunk majd egy újabb Hús csak prímásban. Minden jót kívánok önöknek, Norvai Noémit hallották, most pedig még Lakatos Miklós zenekarát, viszont hallásra!

A pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.